0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Ha ez az alkotmány módosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogyan a Lutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Ha ez az alkotmány módosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogyan a Lutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi árandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel.
4: Megafon.
5: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: csak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Renner Pétert, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
3: A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be. Sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát. Az elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni, különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcennyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában.
0: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Doman Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Doman Ferencet, Nógrád Csipek polgármesterét hallják.
4: E héten szombaton, június 27-én Nógrád Csipeken egy katasztrófa felszámolási és együttműködési gyakorlatra kerül sor. Van a települések és a védelmi szervezeteknek, az önkéntes mentőcsoportoknak a honvédség felkészítése az alapvető vízkár elhárítási feladatokra. Tulajdonképpen egy kerek egész kell, hogy legyen belőle, hiszen a lakosságtól kezdve tényleg a hivatásos szervekig próbálunk mindenkit felkészíteni. Ugye minket több ízben érintett már az árvíz és kellemetlen élményeink maradtak belőle. Hát erre szeretnénk felkészülni, hiszen minden perc számít akkor, hogy a védekezéssel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ami értéket, akár életet is menthet.
0: Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Szőrliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyóba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén.
1: Időjárás.
0: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alap támogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Renner Pétert, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
4: A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be. Sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát. Az elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni, különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcennyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában.
2: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Doman Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Doman Ferencet, Nógrád Csipek polgármesterét hallják.
5: E héten szombaton, június 27-én Nógrád Csipeken egy katasztrófa felszámolási és együttműködési gyakorlatra kerül sor. Van a települések és a védelmi szervezeteknek, az önkéntes mentőcsoportoknak, a honvédség felkészítése az alapvető vízkár elhárítási feladatokra. Tulajdonképpen egy kerek egész kell, hogy legyen belőle, hiszen a lakosságtól kezdve tényleg a hivatásos szervekig próbálunk mindenkit felkészíteni. Ugye minket több ízben érintett már az árvíz és kellemetlen élményeink maradtak belőle. Hát erre szeretnénk felkészülni, hiszen minden perc számít akkor, hogy a védekezéssel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ami értéket, akár életet is menthet.
2: Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Szőrliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyóba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Na, jó reggelt!
7: Csak megérkezünk.
6: Meg elmúlt 6 héttel. Hát vannak néha ilyen potméter problémák, az ember nem tudja, hogy melyiket hova tekerje, és nyomja.
8: Kéne helyett egy pótméter.
7: Ja, Isten!
6: Nagyon fárasztó reggel.
7: De mi korán van?
6: Jó, van. Fú,
7: na. Szia, fiúk!
6: Hello, lány!
9: Hello, lány!
6: Oké. Okay. 2026. június 26. péntek van. Ez egy ilyen számisztikai.
7: Milyen jó szám.
6: 26.
7: Hát de nem kicsi. Gyönyörű.
6: Hát beleláthatunk még azért valamit.
8: Csodaszép.
6: Igen. Gondoljunk a pékekre.
8: Gondoljunk rájuk.
6: Jó.
8: Egyébként nagyon melegük van mindig, de most azt nem talán.
7: 2 meg 6, 8, 8 mesterszám. Szóval ez úgy.
6: Mesterszám király?
8: Mester.
7: Ez nagy, nem csak a pékek.
8: Hanem.
7: Ez mindenre szám.
8: Erős szám ez?
7: Erős, nagyon erős.
8: Ennek tudatában kezdjünk bele az adásba?
7: Jó. És így is fejezzük be.
6: Akkor nézzük a 26-án ünneplő névnaposokat.
7: Hú, Isten éltesse minden Jánost, Pált, értitek, Jánost, Őrs, Dávid és Pelágius, nagyon boldog névnapot nektek, egészségetekre a mai napon.
6: Na, de kis cuki vagy, jól van. Oké, hát itt vagyunk, és dögség van, ugye ezt már többször is mondtuk az elmúlt napokban. Éppen ezért Nórika hozott az életmód rovatban a légkondival kapcsolatban egy-két tudnivalót,
7: klímával. Így van, hogy igen. Áldás a klíma, vagy energia pazarolás a klíma.
6: Erre fogunk egyébként tudni vitatkozni. Olyan.
8: Nem kell, eldöntöttem áldás.
6: Tehát, hogy
7: lesz majd pro és kontra, azt gondolom.
6: Igen, aztán pedig egy drogos ügyel fogunk foglalkozni, nem is olyan régen, lecsaptak a rendőrök Kosdon, Vácon és Nőtincsen, és egy terjesztő hálózatot számoltak fel. Kurdi Ferenccel beszélgetünk, Kosz polgármesterével, mert hogy Feri egy eléggé személyes polgármesteri posztot írt ki a sztorival kapcsolatban. Azért is kérdezzük meg őt, mert hogy ugye itt a rendőrség felé történt lakossági jelzések voltak, és kiderült az ő posztjából az, hogy ők is már azért úgy helyi szinten figyelték azt, hogy valami nem kóser és rossz dolgok történnek, úgyhogy erről egy picit beszélgetünk majd vele 8 óra után. Úgyhogy így állunk össze, a szokásos rovatok előkészülve, úgyhogy az első meg a sláger indul is.

0: születésnaposunk van, kedves hallgatók, így június 26-án Chris Isaac.
1: Tudtam. Én tudtam, hogy ez lesz.
2: Imádom.
1: Én tudtam, hogy ez lesz.
0: 69 éves a mai napon.
1: Mondjuk az erős.
2: Az tényleg durva. Várjál, most így félre is nyeltem hirtelen.
1: Mondjuk az erős, tudtam, tehát ha csak az egy nótája lenne, akkor Nóninak akkor is elég.
2: Hát
1: Wicked Game.
2: Úristen.
0: Hallgassunk bele, és akkor egy-két érdekesség, jó? A szülőnap kapcsán.

0: Eszembe jut Major Tomi kollégám, zenész társamnak a mondandója, hogy a világ egyik, hanem legunalmasabb számra ez a
1: nem. Nem.
0: Mert hogy játszották, és így játszani hótunalom.
1: Ja, azt elhiszem.
0: Tehát, hogy meg énekelni is. Tehát, hogy a világ egyik legunalmasabb száma szerinte.
1: Figyelj, lehetséges. Én azt mondom, hogy számomra az egyik legerotikusabb szám.
2: Uh-huh. Mondjuk a klipjében a lény izzad,
1: abszolút.
2: Az biztos.
1: Én ezt annyira megadom, én annyira rajongok ezért a számért, és nyilván egy így érzés társul hozzá, illetve az, hogy a Liget büfében hány forintot pazaroltunk kele, hogy a zenegébe
0: hogy ez menjen.
1: Is szúj, ez is
2: már abból megér, már abból megér az emberünk.
0: Nagyon ugye. Szép.
1: Igen.
0: Én játszódni szerettem, mert ugye, hogy akkor, mikor besegítettem a Bourbon Falls-nál, akkor ezt a gitártémát én leszettem, és a soundot is kikevertem rendesen.
2: És ez a szép
0: nagyon szép volt egyébként, igen. Na, nem romantikus nóta, tehát, hogy nem szerelmes dalról van szó. Sokan azt hiszik, egy ilyen veszélyes vonzalomról szól a sztori. A dal arról szól, hogy milyen érzés olyan emberhez vonzódni, aki valójában nem tesz jót neked. Tehát egy ilyen gyilkos érzelmi pályát
1: bontszolga. Nem
0: egy nő telefonhívása inspirálta, aki találkozott, ajánlott neki. Ami a lényeg, hogy talán igaza volt Majoros Tominak, mert hogy ugye 89-ben adták ki, a kutya se figyelt rá, mert hogy egy ilyen... Tehát egy,
2: nem volt egy nagy...
0: Egy semmi nóta, tehát nem figyelt rá senki. Azt mondták, hogy ez szar, de ezzel nem kell foglalkozni különösebben. Viszont David Lynch betette a Wild at Heart című filmben, mint ugye betétdal. Ebből adódóan az egyik atlantai rádiós zenévezetőnek megtetszett ez a dal, amit aztán elkezdett rendszeresen játszani, és kvázi az atlantai rádiós DJ kapcsán lett ez a nóta országos siker.
1: De nem kemény.

0: Na, James Calvin Wilsey játsza a gitártémát, és ugye sok zenész szerint ez az egyik legfelismerhetőbb gitártéma a pop rock történetben.
1: Ennyit az unalmas zenéről.
0: Igen, de ugye azt írják, hogy tehát több mint egy év lejárt a sikerhez, tehát ugye az amerikai lista végül csak a hatodik helyét jutott, az UK-ban pedig a top 10-ben. Tehát, hogy annyira nem robbant be egyébként, de egy év után szépen így fölkúszott ez a nótácska, és ugye klipben, ha már mondta Nóri, ugye ezt Herb Ritz rendezte, Hawaiion forgatták, és Helena Christensen volt a csaj.
2: Csak elég jó néz ki a
0: Nimon. Igen, és hát, hogy annyira meggyőző volt a kím, és sokan azt hitték egyébként, hogy Isaac meg ugye Christensen valójában is egy párt alkotnak, de egyébként meg nem. Na, úgyhogy most megnéztem valahol, pedig pont a Balkánon turnézik Izsákunk, úgyhogy
1: nem mondom.
0: Rendesen nyomatja még most is, megy a turné.
1: Tiszteletre méltó.
0: Úgyhogy aztán ma úgy néztem, hogy tessék hallgatni ma, és ne csak ezt a számot.

0: Ka is. Nézzük, hogy június 26 mit tartogat a számunkra. Egyrészt ugye hát a mai napon van a kábítószer ellenes világnap, és ezt nem néztem, Norbi.
1: Mennyire nincsenek véletlenek.
0: Igen, mert hogy ma lesz egy ilyen témánk Kósd-Vác nőtincs vonatkozásában. ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását.
2: Azóta minden nap kábítószer ellenes világnap.
0: Hát igen. Sajnos. Meg azóta minden napnak van egy világnapja az ENSZ-ben, tehát hogy...
2: Igen, ez is fontos.
0: Fontos. Tehát szerintem már mindegy, annyi világnap
2: van. Az emberek abban csömörlenek bele, hogy világnap hátán
0: igen,
2: van.
0: Igen, tehát szerintem elveszik már a bábakoszt a gyerek tényleg, hogy így, ez az. Hogy így. Már kineveztünk Norbi világnapot is valamelyik
2: pontosan.
0: Nap. Ádám világnap is
2: teljesen
0: volt.
2: Teljesen jogosan.
1: Neki is nevezték.
0: Hát igen, volt, igen.
1: De tudjátok, hogy melyik?
0: Elfelejtettem, de volt, mert valamiért.
2: Volt egy ilyen nap. Lehet, hogy praktikusan a szülőnapunk volt, nem tudom pontosan.
0: Nem biztos, de az olyan ízillet volt.
2: Mondjuk a sansz nem biztos. Igen, de felmerült az igény, hogy legyen világnapunk, és nem csak részünkről.
0: Igen. Na, de ez van, és akkor van még egy másik. 1966-ban vagyunk, a bázeli városi kantonban, Svájcban, a nők is választójogot kaptak.
1: Megérkeztünk.
2: Az hiszem, ott
1: Svájcban választójogot kaptunk.
0: 66-ban
1: kaptuk.
2: Ennyit.
1: Azóta választunk.
2: Ennyit.
0: Igen. Tehát azért...
2: Hajrá, Svájc.
0: Na, igen. De most is valami bingy volt most is, hogy mennyi legyen a létszám, hogy 10 milliót elérjék, és akkor megszavazták, hogy akkor az lehet-e vagy nem. Tehát valami ilyesmi van. Ott mindenről szavaznak, azt tudom. Tehát ott olyan van, hogy ott nem az van, hogy nem tudom én, benzinástok maradjon, tudod, vagy
2: megszavaztatják?
0: Minden megszavaztatnak a svájciak.
1: Tudod, mi a kérdés, hogy ki számolja azokat a szavazatokat?
0: Tehát ők kevesen mellett vannak rá, mert ilyen kis országban kevesen vannak rá lehet. Igen. Na, még a végére, mert nagyon szeretem a szinkronhangját is, hogy Epres Attila a mai napon születik, Jászai Mara díjas színész, szinkron színész, nagyon bírom az ő szinkronhangját.
1: Isten értesse.
0: Ugye elég csak a Jason Stathamre gondolom.
2: Jason Stathamre, az összes, Attila, igen, ez a visszafogott.
0: Nagyon jó. Magam szokta partom.
1: Jaj, nem bírom.
2: Legma hangi, onnyomja.
0: Nagyon bírom egyébként. Mit a Jason Statham?
1: Igen, nem bírom.
0: Annyi jó filmje van neki, hogy megőrül.
2: Nem
0: szereted?
1: Nem.
2: Te inkább Steven Seagalos vagy?
1: Mondj mást.
2: Hát az ilyet mondtam őt.
0: Én tudom, Nori Chuck Norrisos. Ennyi. Na jó, megyünk tovább, mert vár ránk Fodor Miklós.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1989-ben vagyunk, és szintén egy ilyen június végi nógrádi cikk az, amiről fogunk beszélgetni, pontosabban egy képriport, ha már itt a nyár a vakáció, ugye tegnap üdültünk, most pedig hát azt lehet látni a fotón, hogy hát a srácok ott vannak és futballoznak gyakorlatilag, hogy egy kvázi félmeztelen, egy-egy rövid gatyában rúgják a bőrt, és ugye fiúk a térről a cím ennek a képriportnak, és az van hozzáírva, hogy a sportot kedvelő, a szabad idejüket mozgással töltő gyerekek számára a nyári iskolai szünet sem jelent uborka szezont. Hétköznapokon és a hétvégeken is gyakran megtelnek a pályák, a terek, és hétvégeken is, igen, Mikén Salgó Tarjánban, az ifjúsági sportcentrumban, a fiatalok hol szervezett keretek között, hol önszorgalomból hódolnak kedvenc sportáguknak, legtöbbször a labdarúgásnak. Na, és akkor nézzük meg azt, hogy pontosan ez a Salgó Tarjáni ifjúsági sportcentrum, ez annó hol volt, hol van, milyen volt, úgyhogy dr. Fodor Miklós, a Salgó Tarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettes van vendégünk. Szia, Miki! Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Na, te is így rúgtad a bőrt annó mondjuk itt a Salgótarjáni Ifjúsági Sportcentrumban? Talán kezdjük ezzel?
4: Én soha a büdös életben nem rúgtam a Salgótarjáni Sportcentrumban.
0: Jól van, egy kérdés, Pipa Miki, jól van, menjünk, igen.
4: Ha már nem, akkor már inkább ott a iskolámnak, a Gagarinnak a kis sportpályán rúgtam, akkor már inkább, de igen, nem voltam egy nagy focista, bár lelkesen szerettem focizni, mert a focit nagyon szerettem, bár inkább így izé, mondjuk a gombfoci az jobban bejött nekem, mint mondjuk az jobban ment, mondjuk így. Nekem inkább úgy elemezni szerettem a foci híreket, mert mit tudom én, nekem annyira maga a gyakorlati része az annyira nem ment, de azért lelkesebb időnként szoktam. Maga ez a városi sportcentrum, ugye a régi 1920-as években épült Salgótarjáni vagy Salgótarjáni bánya telepi tornaklub, tehát a SBTC később ugye bányász tornaklub. A pályáját a 1920-as években, tehát ezen a területen, itt a Platón öreg Józsefi területen építette föl, tehát nagyjából a mai kórház fölötti részen, kis körülbelül így adhatjuk meg. Ma is a sportcsarnok feletti ilyen plató, valóban ilyen platósabb területen építette föl. Ez volt a híres SBTC féle salakos pálya, amelynek ilyen kis fatribünös lelátója volt. Ő 50-es években még ott játszotta a meccseit az SBTC, például itt még mesélte apám is, hogy még látta a puskásékat itt focizni.
0: Wow! Ide
4: jött még ugye a SBTC vendégeként. Említette, hogy egy nagy hátraullózós gólt lőtt ez egy kocsis.
0: Az
4: ez
0: igen.
4: A legnagyobb élmény. Amit igen. Aztán később a 60-as évektől már inkább a Sese pályán, a SKSE pályán játszott a meccsét az SBTC, és a új pályáját is a 70-es évek elején úgy megépítette a tóstrandi részen az SBTC, úgyhogy ez egy darabig én úgy tudom, hogy meglehetősen, hát nem azon üresen, meg semmire nem használták, megmondom őszintén, erről nincs tudomásom, lehet, hogy ilyen ifi meccseket, vagy valamiket rendeztek ezen a régi salakos pályán. Azt tudom, hogy 70-es évek végi fotón még lehet látni, hogy megvan, és
0: János,
4: ugye a helyi sportéletnek a nagy tudós az úgy mondta, hogy szerintem úgy az emléke, hogy 1980 körül számolták föl ezt a pályát, és akkor innentől kezdve beszélhetünk aztán a sportcentrum, a helyére pedig kialakítottak az egykori SBTC futballpálya helyén ugye teniszpályákat, salakos teniszpályákat, és salakos ilyen kis kézilabda, vagy kis pályás foci pályákat. A mai állapot az szerint, azt hiszem úgy van három salakos kis pálya, meg egy műfüves, világításos már, az még abban az időben, amikor ez a újságcikk volt, akkor biztos nem volt még világítás, meg három salakos teniszpálya volt, ott mindig mint egy kis büfé is, tehát egy hangulatos kis családi ilyen eltöltésre szolgált. Korábban mondom, nem tudom a pontos kiépítésének az évét, mert mondom, valamikor 80 körül bontották a régi SBTC pályát, az utána történő években ott a sportcsarnok felett építették ki ezt a sportcentrumot. Az üzemeltetője valószínűleg akkoriban a városi tanács lehetett. Mai nap manapság egyébként a Remek, tehát a Salgótarjai rendezvény, média, turisztika és művelődési központ a fenntartó. De működik, létezik. Egy időben én is szívesen jártam oda, inkább úgy csak kijártunk sétálni, meginni egy sört, mit tudom én.
0: Aha,
4: ez jól valahogy nekem ez a sportvonal az annyira ott az útban, ahhoz nem kapcsolódtam. Létezik, működik. Mai napig is 80-as évek története, ez már inkább, hogy ott azt kiépítették, mint
0: említettem. Okay. Miki, köszi. Egy pár nap múlva megint folytatjuk veled. Örülünk, hogy itt voltál megint. Szia, minden jót. Szia.
4: Köszönöm szépen. Minden jót.
0: Szia. Mi pedig megyünk tovább a zenékkel. Maradjatok velünk, aztán jönnek a hírek, és az első témánk itt a 95 héten és a 95.9-en.

0: Megspace. Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
12: Supergirl, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC kocsik és háló kocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyúba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
2: Időjárás.
15: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
15: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
16: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megapon.
20: Nagyot szól.
21: Elmúlt 7 óra, 3 perccel a híreket követően visszahuppantunk ide a székeinkbe. Hello lány!
22: Szia fiú!
21: Ez az!
23: Sziasztok!
21: Megyünk tovább, Nóri és Norbi in the house, és mellesleg, ugye valaki kezdte pont reggel, hogy is nagyon hol van, hogy érzékenyít, elérzékenyül még a napokban, Széchenyben volt a példaképtáborban, van, és meg itt ott, és egyvileg már jövő héten ő fog jönni. 2026. június 26 van, péntek van, úgyhogy neki megyünk ennek a szép pénteknek, és ha már ugye itt iszonyat melegek vannak, akkor itt a klímával kapcsolatban fogunk egy picit beszélgetni. Nóri hozza az életmód rovatát.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek! Milyenek a klimatikus viszonyok nálatok, kedves hallgatók? Ezt írjátok meg nekünk, vagy milyenek voltak az elmúlt napokban a Viber számunk 06 35 66 22 62, mert hogy ez mostanság hát élethalál kérdés túlzás nélkül, hogy ki hogyan bírja a meleget, a klímát, ha nincs klíma, akkor hogy vészelitek át? Erről fog szólni a nyarunk, tehát most mondom. Én, a hétvége az már 40 fok felé megy, egyébként így van.
1: Meg azért az elmúlt héten is volt már.
2: A legnagyobb büntetése annak
1: meleg.
2: Van, aki egyébként igénye lenne rá, mert nem bírja meleget, de nem bírja a klímát sem.
0: Igen. Úgyhogy ez a témánk akkor? Ez a témánk akkor? Merre megyünk akkor? Mert viszonylag egy tág

0: Nem, ez nem illetne nélküle. Ezért ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egyre több lesz nyilvánvalóan, mert arra már nem számíthatunk, hogy sokkal lightibb melegeink lesznek, vagy nyári, tehát inkább persze. Egyre több, igen. Bár én meglepődtem, hogy a tél az mennyire teles volt.
0: Igen, lehet, sokkal enyhébbre
1: most
0: gondoltam.
1: Most hozta, meg a tavasz is nagyjából megvolt, de a nyár nem is hirtelen, de berobbant, és égedelem tett tény, hogy még
0: hát,
1: nekünk...
0: Hogy is mondod?
2: Mit?
0: Te hogy is mondod az égedelmet? Mi a másik szabad rá?
2: Dökség.
1: Dökség, igen.
0: Hát tetszene
1: neked. Meg kell jegyezni.
0: Az égedelem is. Hogy is mondjam csak?
1: Ez is legalább annyira
0: jó. Szó.
1: Beszélő szavak.
0: Nagyon. Köszönöm.
1: Szóval, hogy írdatlan, égedelem, dökség, meleg van. Nagyon jó.
0: Jó.
1: De hogy tényleg kicsit komolyra fordítva a szót, hogy hogyan lehet akár, ne menjünk messzire, Balassagyarmaton egy negyedik emeletes
0: negyediken,
1: igen, ahol mondjuk nem
0: ahol
1: feltétlen.
0: Ahol nincs mezőletted másik lakó se, hanem csak a
1: igen, és akkor tovább megyek, mondjuk Vácon, ahol talán egy kicsit már töményebb a beton dzsungel, és ott azért néhány fokot hozzátesz. Nova tovább Budapesten,
0: igen, ahol nem hűl le már éjszaka sem, igen. Mert nem tud lehűlni.
1: Szóval, hogy ott, ahol egy felső emeleti lakásban, ahol már fölötted mondjuk nincsenek, és még tetőtéri ablakod is van, vagy bármicsoda,
0: igen.
1: És nem lehet, mert mi jártunk még így annak idején, itt pont a tetőtéri lakásunkban, és
0: volt?
1: Nem lehetett klímát felszerelni,
0: vaj.
1: Mert hogy azt mondták, hogy olyan a tetődőlésszöge mindenhol, nem hogy kirakni. Nem tudtak kitenni.
2: Jó, akkor beszélünk erről, és akkor hívjuk a hozzászólókat is azokat, hogy ki hogyan oldja meg, akár szakmán belül is, hogy kinek áldás vagy átok mondjuk a klímapárdal, és akkor ezen végig megyünk.

0: Átok vagy áldás a klíma, ez a témánk ezekben a percekben, az életmód rovatunkat ugye Nórikával indítjuk, és akkor igen, merre fele induljunk el akkor ezzel az, hogy akkor áldás-e vagy átok?
1: Hogy ugye, például neked mi? Te klíma vagy nem klíma?
0: Is-is. Én normálisan használós klímás vagyok. Tehát,
1: igen, mert kitérünk erre is egyébként.
0: Igen, ugye, hogy az, hogy mondjuk kint 40 fok van, bent pedig 21, az nyilván nem normális. Tehát, hogyha egy klíma jó van belőve, akkor el tudom viselni alapvetően. Autóban csak a legvégső esetben szoktam ezt, hogyha mondjuk nagyon hosszú útra megyek, ugye, mert akkor nem tudom tartani kint ugye a ablakokat, mert akkor bejön a méhecske, megcsíp, meghalok, és nem tudják, hogy miről volt szó, és ezért ez, ugye,
2: a... Micsoda magyarázat,
1: mi? És van
0: igaza, mert hogy a közlekedési balesetek nem tudom, hogy hány százalékában nem tudják, hogy mi okozta a problémát, és ez valószínűleg méhecske. Tehát nyitva volt az ablak, bejött egy méhecske vagy légy, és akkor neki mész valaminek, teljesen főtlenül, bár sem, egy autó se semmi nem volt ott, neki mész, az valószínűleg még volt. Tehát, hogy le volt húzva az ablak, és bejött a menet széllel.
1: Látod, hogy... de durva, hogy ebben még nem gondoltam bele, azt de hogy mondom, mennyire hogy megállhatja.
0: Hosszabban mész, akkor nyilván a klímát így bedőrentem, de mondjuk itt Balassagyarmaton, hogyha megyek kocsival, akkor nem kapcsolom be a klímát, hogyha most átmegyek A-ból B-be, B-ből C-be, le van hát minden ablak, és akkor kész megyek. Tehát, hogy itt nem
2: én azért klímás vagyok alapvetően. Tehát én az autóban is, most a gyarmaton én pont nem sokat szoktam kocsikázni. Tehát óvatosan mondom,
0: oké, de én is, hogyha megyek A-ból B-be, én sem sokat, mert én tudjátok, hogy bringás vagyok, de akkor meg az, hogy akkor is le van hozzá minden ablak.
2: Én nem klímás vagyok, én érzékeny vagyok, és én azért tudok nagy különbségeket szerepeltetni a kinti hőmérséklethez képest.
1: Pedig kezdjük ott, mondjuk tudom, egy klíma használat. Mindenki tudja, mégse feltétlenül jó, de mondjuk ha te bírod, akkor oké.
2: Ez is egy, tehát hogy ez mennyire vagyok érzékeny erre.
1: Így van. 5-6-7 Celsius foknyi különbség lenne jó, vagy optimális a kintihez képest.
2: Nem térek el nagyon, elnézést, akkor jó vagyok, mert hogyha kint van egy 33, ami kb. Állandósul itt ezért egy nyáron, ezt most még elmondhatjuk, gondolom.
0: Akkor bárakat 25-re.
2: És igaz.
1: De az teljesen hibátlan.
2: Az jó.
1: Tehát annyi, hogy 6-7 Celsius foknál nagyobb különbség ne legyen a kinti és a benti hőmérséklet között, illetve a klasszikusok ne menjen rád, és ott is nem feltétlen az a probléma, hogy rád fúj és te azért fázol meg, hanem azért, mert mondjuk folyamatosan rád áramlik a levegő. Tehát itt mármint, hogy mint egy vitorláson is, hogyha kint folyamatos szél van, akkor lehet, hogy a füled bedurran is az azért. Igen. Tehát itt nem feltétlen itt a hideg vagy a hőmérséklet különbség miatt lehetséges. Tehát én biztos, hogy arra figyelnék. Biztos, hogy arra figyelnék, hogy takarít tartsam megfelelő időben, mert azért a klímánál ne felejtsük el, egy nem karbantartott, nem rendszeresen takarított klímánál kórokozó baktériumok, gombák.
0: Irtózsuva.
1: Így van. Hát meg ugye legionella, én nekem tavaly volt olyan emberkém, aki ez a legionárius betegség, egyébként legionella nevű baktérium terjeszti, és ő egyértelműen kimutatható, hogy a klíma, a munkai klíma okozta neki, igen, ezt a fertőzést, de nyilván ez azért elenyésző, de ez is egy szempont lehet.
2: Ez egy érdekes dologból szabadat, ne felejtsd, otthon még gondoskodsz róla, mi a helyzet a köz területeken, vagy nyilvános helyeken működő klímákról.
1: Hát ott meg csak ott, nem?
2: Hát nem.
0: Bízom benne.
2: Csak megcsinálják.
1: Igen, mondjuk ezt így, hogy már föltettem a kérdést, nem voltam annyira biztos a válaszban. Igen. Illetve nagyon durva kimutatás, képzeljétek el, hogy a Magyarországon, így, hogy berobbant a marha nagy meleg, és egy nap, a legmelegebb napon mondjuk, legalább 6-7 millió klímaberendezés működik egyszerre, egyidejűleg, és az annyi energiát fogyaszt, mint, tehát ha adatot mondok, a 7000 megawatt, az azt jelenti, hogy mondjuk a paksi atomerőmű 4 turbinája egy nap 2000 megawattot termel, szóval 3,5 paksi erőmű egy napi termelt anyaga megy el egy nap, egy nagyon meleg nyári napon Magyarországon a klíma energia felhasználásra.
0: Ezt tudom mondani, hagyd menjem. Tehát, hogy én ezt a környezetmérnökként, mit csinálsz a klíma nélkül?
1: Nem tudok, tehát én nem tudom.
0: Tehát, hogy ne legyek itt, azt kell, akkor föl kell mérni, azt tudja, akkor bővítsük, legyen akkor Paks 2, hogy elbírjon, szóval, még
2: három.
0: Így van. Azért mondom,
2: mennyire szükség van?
0: Most komolyan, most viccen kívül. Tehát az, hogy most én itt bedöröntem, de hogy már azért ne vegyek otthon klímát, hogy így gondoljak a... Jaj, most az 3000 megawatt, Istenem, kit érdekel ez,
1: igen,
0: ilyen
1: csak
0: szempontból?
1: Hogy ez mindig
0: érdekel?
1: Olyan, nem
2: kinek,
1: tudom,
2: kinek benne. Kinek spóroljuk meg azt az
1: nem
2: energiát?
1: Nem tudom, én már nem tudom, csak ugye régen érted? Még mindig
2: most
1: ez volt,
2: tényleg,
1: hogy a
2: kinek
1: fűtés.
2: Elteszik?
1: Hát én
2: későbbre?
1: Nem. Eltárolják a napelemekbe.
2: Aha.
1: Nem, szóval no. nem tudom, mert ugye én nyilván ehhez a részéhez én nem értek.
2: Oh, de... Ezek nagy számok, igen, ezek vonzatok. Hát, igen.
0: Nem az, hogy vonzatok, tehát most nem fog érdekelni akkor téged. Hát, ömlik rólad a víz otthon, fogsz egy kíván beszerelni és készenni. És rá fog csatlakozni, és hogyha majd azt mondja.
1: Vagy vályokházat építesz, ugye, mert azt tudjuk, de nyilván nem építesz vályokházat, vagy ha abban laksz, akkor annak nagyon örülsz.
0: Igen,
2: valamit nem kell megvágni.
1: És ugye ez az üvegházhatás, amit említettük, hogy a nagyváros, a Budapest, meg nem tudom én, ahol már mondjuk télen is, itt vidékhez, vagy Balassagyarmathoz képest 4-5 fok alaphangon, ami ott több. Uh-huh. Hát itt nyáron is.
0: Ja, hát persze, ott a hőcsapdák ott mindenhol. Hát, de azért kimész a Civitas Fortissima térét, és 50 fok biztos, hogy van.
1: Legalább.
2: A placon tudik.
1: A jó viakolor.
0: Persze, hogy te biztos lesz benne, igen, egyébként, hogy így...
1: Igen, szóval, hogy ezek annyira érdekes felvetések, vagy nem tudom, és azt gondolom, hogy az, aki egyébként, ahogy mondod, Ádám, ha valaki bírja a klímát, igen, akkor még mindig talán sokkal inkább azt csak használja rendeltetésszerűen, tehát ne akarjon, ha ki 40 fok van, ne akarjon bent 19-et, meg éjszakára úgy hagyni, meg nem tudom én, illetve még ami nagyon fontos, még ilyen egészségügyi vonzata is van a klímánál, hogy az párát is elvon.
0: Szóval, hogy... pont most írja valaki, várjátok, ezt meg fogom keresni, mert jött valaki.
2: Majd ő kiszállítja a levegődöt.
0: Én nem szeretem a klímát, mert mindig megfájdult tőle a fejem, vagy kiszárad a torkom.
1: Így.
0: Inkább korán reggel és késő este szellőztetek, napközben pedig lehúzom a redőnyt.
1: Igen, ezt nagyon jó teszi, ha mű
2: ezt is szárítja, még... nagyon érdekes.
1: Tehát az, aki ugye csomóan vannak, hogy köszörüli a torkát, hogyha a klíma
2: azért van,
1: közelében van.
2: Nincs meg a nyálkahártyának a...
1: Igen, tehát akár lehet olyankor párologtatni, vagy mit tudom én, vizes ruhát tenni valahova, tehát az is egy pici segítség tud lenni.
2: Érdekes dolog egyébként. Ugyanakkor a szagot is viszi. Mivel, hogy cseréli.
1: Így van.
2: Nyáron főzöget, vannak gyakorlatias dolgok ebben a történetben, és akkor ha nincsen klímán, mondjuk, akkor a nagy melegre még megérkezik a főzés által okozott hő, plusz az
0: a szag. Kiszívja a szagot?
2: A klíma?
1: Visz.
2: Hát cseréli.
0: Igen.
2: Hát a kültér nem véletlenül van a kültéri egységként.
0: Oké, ez nyilván csak azt, hogy mondom.
1: Hát nyilván nem a legnagyobb szagelszívó.
2: Nem úgy, mint a szagelszívő, de abban a módban, ahogy a párát is eltünteti. Azt kiszippantja a lakásból, tehát a párat nem úgy tünteti el, hogy győznek a hideg levegő.
0: Oké.
2: Gondolom én. Tehát igen, ezen az alapon szagot is víz, de van egy ilyen mondjuk akkor harmadlagos haszna, ha éppenséggel úgy veszük föl a témának. Érdekes dolog.
1: Igen. Tehát, hogy na, de azok mellett szellőztessünk meg, amit írt a hallgató, teljesen jó. Hogy igen.
2: És csak akkor használjuk, amikor szükséges. Tehát mondjuk reggel 6-tól nem kell már elindítani, meg 7-től többet érsz, még 22 fokos a levegőd, és azzal jössz be, és ez estére, és sőt az éjszakára is.
0: Úgyhogy ezt mondom, kocsiban nem szeretem.
2: Én szeretem.
0: Hogy be vagy zárva, valami ilyen klausztrofób sztori elé, hogy be vagy zárva 5 ajtóval ülsz benne az autóba, ömlik be a hideg levegő egy lukból, úgyhogy be vagy zárva, és gyakorlatilag...
1: Na, de ott is figyelned kell, hogy nehogy magadra fújj.
0: Oké, de csak az egésznek a izéje, hogy akkor ömlik be egy lukból egy hideg levegő, miközben mindegyes egyes oldalt be vagy zárva egy dobozba, és egyébként meg nincs levegőd, érted, hanem nyomja, ki tudja, milyen dzsúvás izén szűrőn keresztül, tehát hogy...
2: Hát arra is gondoskodni kell.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy nekem ez nem, tehát hogy én akármikor én húzom az ablakot, tehát valami természetes levegő legyen, mert engem kikészít.
2: Nekem nagyon fontos a klíma, tehát hogy nagy távolságban...
0: Jó, lemész Biba izére, akkor muszáj, meghalsz, persze,
2: azért amíg leérek.
1: Igen, az egész igen, más. Nekem mondjuk sógornőm se bírja, tehát ő is a klimatizált helyen, pont a hétvégén is, ahogy voltunk, apát köszönöm, hogy mindegy, és akkor mindig jött ki egy fél órára, mert mondta, hogy levegőt kell, amit te is mondasz, igen, Ádám,
2: de
1: hogy levegőt kell kapnia. De mondom, pedig egész jó levegő van, és mondta, hogy nem, minden klímás helyen úgy van, hogy
2: ki kell. Légszomja támad.
1: Igen.
2: De érdekes.
1: Igen.
0: Szerintem ez az, hogy mondom, egy bezártságod van, tehát be van zárva az egész.
2: A mesterséges.
0: Igen, és mégis jön valami befelé.
1: Mondjuk ezzel még nem gondolkodtam el.
0: Szerintem én ezért vagyok rosszul tőle érni, hogy mondom, hogy be vagy zárva, lehet, bejön egy kis klausztrofób érzés, és mégis ömlik be egy valami valahonnan. Igen. Tehát, hogy ez nekem így tiltakozik a testem, hogy ez így nem jó, és így aha. Húzzam le, mert hogy ez így valami nem jó. Így. Nekem van ilyen. Na, ki hogy bírja, beszéljünk még erről. Viber számunk 0630 566 22 62.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyúba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
3: Időjárás.
5: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
4: Közlekedés.
5: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Nézzünk hozzászólásokat, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A klíma áldás vagy átok, ez még egy picit itt az életmód rovatban a témánk, és azért kaptunk egy-két reagálást, reakciót. Nem tudom, hogy most milyen sofőr lehet, buszsofőr vagy már olyan sofőr, de kaptunk egy ilyet, hogy napi több órát ülök vezető fülkében, régen klíma nélkül sokkal fárasztóbb volt a munka. A hőség nem csak kényelmetlen, hanem rontja a figyelmet is.
1: Hát igen. Biztos.
0: Azért okay, ez egy
2: szempont. Meg azért ugye még egy aprócska, még a hallgatói hozzászólások közt azért mondjuk azért egy Pesten egy metró nem kéne erőltetni, és ők erőltetik. Izé nélkül. Légkondi nélkül.
0: Igen. Valaki ott azt írja, valaki nincs. Olyan, mint én, hogy
2: lehetne,
0: de nincs. Csak. Én azok közé tartozom, akik egyszerűen nem bírják a klímás helyeket, bevásárló központban vagy inkább irodában gyakran pulóvert kell vinnem nyáron, és ami azért elég furcsa. Mondjuk én nem fázom, tehát hogy félreértsen a hallgatós, tehát nekem nem az a gondom, hogy hideg van, és akkor rám kell tenni valamit.
2: Hú, de... A legérdekesebb és legvisszatetszőbb, legfurcsább dolog repülőgép.
1: Na, ott
2: ülsz a gőzin, ha nincs meg a légkondicionált érzeted, azonnal érzel egy, akár a bezártsághoz, vagy bármihez kapcsolódó nem komfort érzést.
0: Tudja, az lesz az egyébként.
2: Mert érzed azt, hogy nem, bár-e, amikor nincs bekapcsolva, akkor is már jön rád ez a hőséges, bezártságos cucc. Ha bekapcsolják a légkondit, és elég hamar bekapcsolják a légkondit, akkor azonnal elkezdesz fázni.
1: Nagyon.
2: Tehát mindegy, hogy tél vagy nyárban,
0: úgy nyomják.
2: Fölött, mint az atom. Igen. És mindegy, hogy a fölötted levő te elzárod.
0: A mögött előre úgy is nyomja.
2: Vagy a központiból, amilyen folyosó fölött megy, vagy oldalt, ami az ablakok fölött. Teljesen mindegy. Oh. De milyen fura.
1: Ez a
2: se nélküled verzsön.
0: Igen. Valaki még azt írta, várjátok, igen, a klíma szerintem akkor áldás, ha nem, igen, hogyha észrevétlenül működik.
1: Ja, hát ez lenne
0: hát, hogy bemész, és akkor nem ez vagy érzs, meghalsz, hanem így bemész, és így nem...
1: Látszik a leheleted.
0: Nem érzed, a klíma van, azt írja egy másik hallgatunk, hogy igen. Én a környezetvédelmi szempontokat is értem, de a hőolajak egyre gyakoribbak, inkább használom mértékkel a klímát, mint a napokig kialvatlanul szenvedjek a melegtől.
2: Egyetértünk.
0: Valaki ezt írja, úgyhogy ő is Paks 3 szimpatizáns, ami nagyon jó.
2: A mérték.
0: Igen.
2: Mint mindenben.
1: Annyira
2: bölcsek vagyunk. Nagyon. Együtt vagy külön-külön is szerintem?
1: Szerintem külön-külön is, de csak elképesztően bölcsek vagyunk együtt.
2: És hogy összeadódik? És otthon is? Máshol is, vagy csak itt?
1: Nem, itt. Szerintem itt
2: bölcsülünk meg.
1: Igen.
0: Kertészként egész nap a szabadban vagyok. A természetes megoldásokat szeretem, de azt is látom, hogy a városok egyre jobban felmelegszenek. Ma már a klíma nem kényelmi extra, hanem gyakorlati szükség.
1: Na tessék, a kertész ugyanhogy oldja meg azt, hogy klíma legyen a munkahelyén.
0: Ekint. Sehol.
1: Sehol.
0: Vagy aki most éppen traktorba ül.
2: Hát, a traktorok van.
0: Jó, nem mindenhol van már klímás, nem tudom én, 40 ezer vagy 40 millió forintos akármik. Tehát, hogy
2: biztos, hogy így van.
0: Nógrád vármegyében inkább látod azt, hogy ki van csapa mind a két ajtó, és úgy próbálja meg szegény elviselni azt, hogy végigmérje.
2: Hát ez kegyetlen.
0: Története. No, mindenkire gondolunk.
2: Ott vannak a pékek.
0: Igen. Például rájuk is.
2: Kevés klíma van a kemencék mellett.
1: Többször gondoltunk már.
0: Úgyhogy aki most nagyon szív, arra gondolunk. Jó? Maradjunk egy.
2: Mindenképp.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
10: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Superman nem ilyen?
14: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
15: Supergirl. A mozikban.
16: Reklámot hallottak.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
19: 8 óra van.
16: Itt a Megafon.
19: A mikrofonnál Györfi Betta.
20: Hírek.
19: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Doman Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villám árvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Sződliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyúba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír 1 évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200.000 forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700.000 forint feletti jövedelműek majdnem 1/3-ával is előfordul, hogy így jár. Az Európai Parlament megszavazta, hogy Románia 14,3 millió euró támogatást kapjon az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok helyreállítására, írta a Transtelex. A legnagyobb pusztítást a Parajdi sóbányában jegyezték fel, ahol a megáradt koront patak elmosta a meder egy részét, és a föld alá betörve súlyosan rongálta a létesítményt. Az áradás veszélyeztette a tartópillérek stabilitását, és gyengítette a járatok szerkezeti épségét is. A cikkben megjegyzik, arról egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy a támogatásból mekkora összeg jut majd a turisztikai központnak. A pénz felhasználásáról és elosztásáról Románia hatóságai döntenek.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
19: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
6: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
3: Közlekedés.
19: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
17: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
17: Nagyot szól.
2: Szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 8 óra 3 percen, Norbika, jó reggelt! Itt van való Nórika, és csak éppen most kiment a kis üvegkalitkánkból.
13: Levegőzni.
2: Igen, de majd csatlakozik, és akkor igen, drog a témánk ebben az órában, kedves hallgatók, mégpedig azért, mert hogy nem is olyan régen, egy pár héttel ezelőtt a rendőrség véget vetett egyfajta családi drogüzletnek, Kosdon, a Vácon, és Nőtincsen csaptak le a rendőrök arra a társaságra, mely gyanú szerint rendszeresen árult kábítószert a környéken. A nyomozás állampolgári bejelentések, meg hivatali jelzések és a rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján indult el. A hatóságok 4 ember ellen léptek fel, közülük 3-at őrizetbe vettek, és letartóztatásukat is elrendelték. A házkutatások során kábítószergyanús anyagokat, digitális mérleget, csomagolóanyagokat, készpénzt, mobiltelefonokat és maroklőfegyvert is lefoglaltak. És ugye a rendőrség azt hangsúlyozó, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószer kereskedelem visszaszorítására, és számítanak a lakosság együttműködésére. Ez volt egyébként itt a rendőrségnek a hivatalos sztoria. Bár egyébként én úgy érzem, mert azért kapjuk mindig mi is a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályától a eseteket, hogy mi történik, hogy mostanában a Delta programról úgy nem. Nem tudom, most ez annak az oka, hogy esetleg most kormányváltás volt, és akkor a belügyben egy picit átalakultak a hangsúlyok, vagy
13: mindenki
2: hogy...
13: Mindenki mással foglalkozik.
2: Igen, vagy hogy már ugye egy érdekez, és így tolták. Tehát gyakorlatilag csak folyamatosan Delta híreket küldött a rendőrség nekünk is, tehát tényleg, se lehet, hogy úgy, tehát mostanában már úgy nem kapom fel a fel, hogy akkor megint Delta, de lehet, hogy egyébként ez a
20: Ez egy nagyon optimista verzió lenne, ez a B.
2: Nekem ez így feltűnt, igen, de igen. Lehet, hogy csak nekem.
13: Szerintem nem így van.
20: Én sem azt gondolnám, én gondolom. Szeretném, ha így lenne.
2: Én is, hogy azért mondom, hogy én azt tapasztaltam, hogy kevesebb már.
20: Ez volna a legjobb, de hogy igen. Igen.
2: Na, és beszélgetünk erről az egészről Kost polgármesterével mindjárt Kurti Ferenccel, mert hogy Feri eset kapcsán egy egészen hosszú posztot közölt, nem is olyan régen a közösségi oldalán, és ugye abban az volt, ugye, és itt utalva a rendőrségben a lakossági figyelésre, bejelentésre, hogy hát ők is azért figyeltek, hogy mi történik a településen, beszélgetünk majd vele egy picit, meg azért tud nagyjából sejtették, hogy mi van, hol van, és hogy ki merre, és ugye hasonlóan mondjuk Csörög esetében a visszaemlékszel Szorcsik Józsiék is hasonlóan csináltak, hogy hát itt bedurrantottak mindent.
20: Igen, lakossági összefogás,
2: igen, összefogás is volt. A Feri elmondás alapján talán ez is egy ilyen történet lehet. Ő egyébként bevallott a férfiasan a posztjába, hogy ezen a téren nem tartozik a türelmes emberek közé, tehát hogy nem lenne belőle jó nyomozó, mert hogy nem tudna elfogadni azt a gondolatot, hogy valaki ugye néhány gram droggal a zsebében szabadon járhat, kellhet a településen, miközben ott van a veszélye annak, úgyhogy fiatalok, a gyerekeket ragad majd magával a sztori. Úgyhogy őket is érinti ez, ahogy mondtam, hogy a nőt nincsen is volt, Vácon is volt, egy ilyen közös lecsapás, de most Kosdra fókuszálunk ilyen téren, és Kurti Ferivel beszélgetünk erről az akcióról.

0: Budapest, felé veszük az irányt ebben az órában, jó rádiózás kívánunk mindenkinek. Rég voltunk már Kurdi Ferencéknél, azt lehet mondani, nagyon bírom egyébként a Ferit is, évek óta dolgoztunk együtt, nagyon nyomon követtünk azért a TV szempontjából is, rengeteg fejlődés, fejlesztés, a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor már végre kész volt az orvosi rendelő, amiben egyébként iszonyat munkát tett be az egész település, meg ő is egyébként, tehát ugye az utolsó szöget is ott volt, a Feri is csinálta, úgyhogy nagyon klassz közösségről van szó Kosdon. Nem beszélve arról, hogy ez a völgy, metal völgy fesztivál van ott, ez a két naposod is egyébként brutál jó, tehát hogy így helyet adnak.
1: Az még közelebb áll a szívéhez, mint az orvosi rendelő.
0: Hogy egy ilyen völgy fesztiválos metal sztori is egyébként ott van már Kosdon. Így van.
2: Jó, az orvosi rendelő is.
0: Az is sima, jó, de a metal az a

0: Téjú. Na és igen, viszont ugye az ügy, amiről most beszélünk, hogy mondtuk az előzőekben is, ez egy ilyen kis, hát itt nem Delta programként volt elnevezve, de lehet mondjuk ennek a keretén belül is volt, mert hogy Kosdonvácon és nőt tincsen csaptak le a rendőrök nem is olyan régen, egy olyan társaságban, amely gyanú szerint ugye rendszeresen árult kábítószert a környéken, ezen a három településen, és hát Kurdi Ferenc polgármester azért eléggé hosszú posztot írt arról, hogy ez a történet ez itt létrejött, és a cikkben is, ugye a polisz.hu cikkben is az vagyok, hogy ilyen lakossági jelentések alapján, ami ugye feltételezheti azt, hogy akkor akár, nem tudom én, megkiderül, hogy egy polgármesteri szinten is, vagy segítő szinten is mondjuk már figyelték azt, hogy mi folyik a településen, és akkor elindították.
1: Janus, csak így lehet.
0: Igen, ezt az egészet. Úgyhogy ez most lezárult. Kíváncsiak vagyunk akkor a Feri véleményére, mert nyilván Nógrád vármegyén belül is rengeteg a Delta programról lehetett hallani, rácsaptak mindenhol a rendőr. Hogy akkor mondjuk ő mondjuk hogyan vélekedett az elmúlt időszakról arról, hogy ez mondjuk kvázi sikeres volt. Úgyhogy Kurdi Ferenc Kost, polgármestere, itt van a vonalban. Szia Feri, jó reggel!
2: Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlök benneteket is, sziasztok!
0: Szia! Na, akkor tényleg kezdjünk bele, mert hogy tényleg egy elég komoly posztot küldtél, írtál, és hát egy személyes történet, vagy egy személyes hangvétel az, amit egyébként te közöltél. Nekem ebből első körben az szűrődött le, hogy hát gyakorlatilag nagyon szíveden viseled azt, hogy az ilyen történetek azok abszolút nem megszűnjenek a településen. Nyilván más polgármester is, de hogy valahogy belőled azért ez egy eléggé hosszú posztban kikívánkozott. Ugye?
2: Igen. Hát mondták is nem olyan régen, hogy nem kellene célkeresztet festeni a mellkasomra. Azzal, hogy én elárulom, hogy mi ezt figyeltük, illetve hogy többen figyeltük ezt a tevékenységet. Azért nem jó, mikor az emberben tudatosodik az, hogy most már az ő települése is érintett sajnos ebben a témában, és hát ugye az pedig nagyon nehéz megállni, hogy az ember valamit ne tegyen.
0: Igen.
2: Ez ellen. És hát ugye magunk módján, ahogy lehetett, mi ezt kezeltük, illetve információval szolgáltunk a rendőrség részére, akik adatot gyűjtöttek, ugye ez az adatgyűjtés elég sokáig zajlik, mert egy cél nem egy-két fogyasztónak a
0: lekapcsolása,
2: hanem konkrétan az előállítóknak, akik ezt a szintetikus anyagokat összerottyantják valahol valamilyen hexenkuche valamiben, és hát mi azon voltunk, hogy ugye ehhez minél több anyagot, információt szolgáltassunk, de már az utolsó időszak nagyon nehéz volt, bevallom őszintén, és minden tiszteletem azoknak, akik ebben aktívan részt vesznek, mert tudom jól, hogy ők is hasonlóan éreznek. Tehát az utolsó időszakot nehezen éltük meg, már minden baj volt. Ugye láttuk a fogyasztókat a településre érkezni, vagy az esetleges szállítókat. Már legszívesebben mi állítottuk volna meg őket, és pakoltuk volna ki. Ezt ugye nem lehet.
0: Igen, még hogy a polgárőrrel sem, mert nincs meg neki jogosítvány ahhoz, hogy akkor ez bármit is teljesen.
2: Nem. Hát civil személyek, ugye ők is gyakorlatilag önkéntes civilek, gyakorlatilag a polgárőrök, tehát sok lehetőségük nincs ezen a téren. De nagyon örülök annak, hogy végül, ha nem is a teljes csapatot, mert tudjuk jól, hogy ilyenkor a teljes háttérországot nem lehet felszámolni, de itt a fő vonulatot azt meg lehetett szüntetni. És hát, hogy írtam a posztban...
0: Mondd, bocsánat, mondja.
2: Tehát, hogy írtam a posztban, mindenki figyeljen oda, tehát minden településvezető vagy településen élő azokra a jelekre, amik ehhez köthetők, mert egyre több helyen jelenik meg sajnos.
0: És akkor mit tapasztaltatok, ha mondjuk a jelekről van szó? Tehát, hogy oké, hogy már kábult emberek voltak az utcán, vagy a csoportosulás, idegen autó, tehát, hogy ezeket figyeltétek, vagy nem tudom én, akár elszórva van olyan cucc.
2: Igen, amíg nem tudatosodik ugye ez a dolog, addig az ember próbálja elhessegetni magától azt, hogy valami ilyesmi zajlik, látja a megjelenő idegen autókat, mindig ugyanarra a helyre mennek adott időközönként, erre ugye ott a környékben élők is ráerősítenek, hogy láttam-e, tudunk-e róla, mert hogy nekik gyanús. Tehát, hogy ugye ezek a kis biokamerák azért működnek, hál' Istennek, főleg a kisebb településeken, nagyvárosokban is talán, de itt még inkább. És ugye miután ezekre felfigyeltük, kezdtük el kicsit komolyabban nézegetni az időpontokat, az embereket, az autókat. Kiderült, hogy az autóknak a 99%-a azon kívül, hogy hulladék, és minden bokorba állt már belőlük egy, volt egy ilyen időszak, azon kívül nem az ő nevükünk van, tehát a fiktív kereskedők nevén vannak, tehát hogy ezeket ügyesen csinálják, hogy ne lehessen őket beazonosítani, váltogatják ezeket az autókat, hogy ne lehessen őket beazonosítani.
0: Hát akkor kihívás volt ezt úgy nyomon követni itt nektek, hát hogy figyelni.
1: Azt lehet tudni fel, hogy milyen jellegű kábszerrel foglalatosak ottak ezek
2: ez
1: az emberek?
2: Ez a kristály volt, így ez a klasszikus, szintetikus szutyok, igen, amit szívnak. Hát ugye a legdurvább az volt, amikor már konkrétan a fogyasztók jelentek meg.
0: Nálatok? Komolyan?
2: Eljött, a vasárnap délután becsöngetett ide, szemszerint nem mondom meg hány ember. Okay. Nehogy esetleg tényleg párba járjanak, és be lehessen őket azonosítani. Megjelentek, és akkor elmondták, hogy hát Feri bácsi, mi meg fogunk halni, hogyha nem tesz valamit, mert...
0: Akkor segítségért jöttek akkor hozzád.
1: Nem viccelsz.
2: Igen.
1: Azt neki.
0: De ez még a jobbik eset.
3: Hát az a lehetőleg jobbik eset.
0: Tehát az nagyon komoly. Felismerték, hogy baj van.
1: Az nagyon komoly.
0: Meg az egyébként, hogy bocsánat, zárja be, hogy azért az, hogy kihez fordulsz, akkor mész a polgármesterhez. Tehát mondjuk azért ez is árulkodó a Feri részéről. Bocsánat, nem akarnak egyébként itt nagyon piedesztára. Nem, de azért mondom, hogy azért ez mutatja azt, hogy hova megy segítségért kérni, és akkor a polgármesterhez becsöngett vasárra.
1: És folytatnám a zárójeles megjegyzés, aztán utána Feri mondja a fontosabb dolgokat. A polgármesterek feladatairól általában múltkor azért már beszélgetünk elég okosan,
0: ja,
1: elég sokat.
0: Amikor ugye itt az, hogy mennyi ugye a polgármesternek a fizetése, és hogy mi.
1: És mi jár ezért, és mi az az ügyelet, mi az, amit fölad, mi az, amit megcsinál, mit érdemes forintra számítani, átszámítani, és mit nem.
3: A 24
1: most én csak megjegyzem, hogy tessék egy picit figyelni ezzel a füllel is ezt a most elhangzott menetelés, de tényleg nincs piedesztálozás.
0: És akkor mit tudtál erre mondani egyébként, Feri, hogy mikor jöttek segítséget kérni?
2: Hát ugye nem... Mondtam, hogy természetesen segíteni fogunk, de nem lesz egyszerű, ugye akkor már a figyelés ment zajra. Mondtam, hogy amit tudunk, mi magunk itt helyben megteszünk azért, hogy ez így ne folytatódjon, de hát alapvetően ugye itt a fogyasztásban ők lesznek azok, akik tenni tudnak első körben azért, hogy
1: ne vegyék,
2: hogy menjenek tönkre bele. Igen. Hogy benne. Úgyhogy ment is ez egy darabig, illetve ott volt ön családtag, aki az egyiknek segített, a másikban is volt, másik családban is volt előrelépés, bár nem végződött jól.
0: Azért próbálok, ebből is látszik azért, hogy a szándékon eddig is látjuk, hogy nem egy egyszerű, gyorsan megoldható helyzetről van.
2: Nem. Hogy szoktam mondani, hogy ha 1315-öt írnánk, akkor egy pallossal ezt el lehetne intézni, de nem ezt az időszakot érjük. Tehát meg ugye mi nem kis bírók vagyunk, mint régen, ugye 100-150 évvel ezelőtt a településeken, tehát itt azért kötött vonalak vannak, hogy minek mentén
0: tudtok csak valamit
2: irányítani a települést egy polgármesternek, és ahogy említettétek, ez nem munkahely. Én ezt nagyon gyorsan lezárnám a médiában is, ez nem munkahely, ez egy szolgálat. Tetszik, nem. Akinek nem tetszik az, hogy ez egy szolgálat, az álljon föl, menjen el, csináljon valami mást. A polgármestereknek a nagy része valamilyen szakmából, cégből érkezett ebbe a hivatásba, ebbe a szolgálatba. Menjen vissza oda és dolgozzon ott, hogyha pénzt akar keresni. Egyébként, ami fájt ebben, igen. És nem akarok nagyon a témától eltérni, az, hogy ez a békjó, valahogy ráült a polgármesterek, hogy azért emelték meg a fizetésüket, mert hogy így nem korrumpálódnak. Hát ez szerintem nagyon sokunkat gyomron vágott, mert én azt gondolom, hogy aki korrumpálható, azért magas fizetés mellett is korrumpálható. Ugyanez vonatkozik az orvosokra is, meg mindenki más.
0: Igen, ez így van.
2: Hasonló szolgáltatni.
0: Ez igen. Feri, jól van. Figyelj, kitartást kívánunk nektek, meg neked, meg le a kalappal a meló felé, úgyhogy nyomon követjük.
3: Minél kevesebbre legyen szükség.
0: És akkor legközelebb azért egy videóban vagy jobb sztorival kapcsolatban tudjunk majd beszélni, Feri. Ölelünk innen, köszönjük, hogy itt volt a polgármester. Szia, minden jó.
3: Minden jó.
0: Na, de jó, hogy volt egy másik vélemény is egyébként ugye ezzel kapcsolatban, hogy a polgármester, úgyhogy már erről is beszélgetünk majd mindjárt.
4: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád-Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Domán Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Sződliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Ismeretlen személy egy facserjét ültetett a Nógrád vármegyei Becske főútján található kátyóba, közölte közösségi oldalán a település polgármestere. Agócs Pál azt írta, valószínűleg az egyik éjszaka folyamán hajtották végre a figyelemfelhívó akciót, amely szerinte nem szép dolog, ugyanakkor van igazságtartalma. Közölte, a falu központjában lévő útelágazásnál hónapok óta egy hatalmas úthiba veszélyezteti a közlekedést. Elmondása szerint több autóban is anyagi kár keletkezett, különösen esős időben, amikor egyáltalán nem látszott a gödör. Hozzátette, a Nógrád vármegyei közút munkatársai már bejelölték a kátyút, így azt valószínűleg hamarosan betömik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 000 forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 000 forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Az Európai Parlament megszavazta, hogy Románia 14,3 millió euró támogatást kapjon az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok helyreállítására, írta a Transtelex. A legnagyobb pusztítást a Parajdi sóbányában jegyezték fel, ahol a megáradt koront patak elmosta a meder egy részét, és a föld alá betörve súlyosan rongálta a létesítményt. Az áradás veszélyeztette a tartópillérek stabilitását, és gyengítette a járatok szerkezeti épségét is. A cikkben megjegyzik, arról egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy a támogatásból mekkora összeg jut majd a turisztikai központnak. A pénz felhasználásáról és elosztásáról Románia hatóságai döntenek.
4: Időjárás.
6: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
5: Közlekedés.
6: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Gurdi Ferenc volt a előzőekben a vendégünk itt a reggeli műsorban, jó rádiózás mindenkinek. Kost polgármestert azért hívtuk fel, mert hogy hát egyfajta igen, egy kábítószer ellenes tevékenység történt a rendőrség részéről az elmúlt napokban. Nőtincsen és Vácon is hasonló volt, és párhuzamosan próbálták a galerit, aki kristályt terjesztett. Elkapni őket, és hát nagyon komoly gondolatok voltak azzal a kapcsolatban is, ugye, hogy hát a polgármesteri fizetéseknek a témakörét is egy picit megpendítettük, meg ugye azt, hogy akkor igen, a vasárnap hozzád bekopog egy segítséget kérő kábítószer használó, akkor ki kell menned.
1: Az a munkaidőhöz képest minek minősül, és maga a feladatlanságához. Ugyanakkor a legjobb hír az volt ebben az egészben, hogy felszámoltak három települést érintően is egy ilyen kábítószert terjesztő csapatot, vagy családot, talán az volt a megnevezés egyébként.
0: Igen, talán úgy önként a rendőrség.
1: Szép nagy család lehetett. És ebben az a legjobb számomra, legjobb hír, az a mindenek fölött álló összefogás, amit a település jelesül most Kost tudott produkálni.
2: Igen, de gondolj bele, hogy már mi lehetett
1: lakóstul.
2: Ott, hogyha...
1: Igen, nyilván volt már egy olyan hőfokon ez az egész történet, amit már nem lehetett tovább viselni. Egyet semmilyen szempontból.
0: És ugye az a másik,
1: bocsánat. De akkor is egyként jelent meg a település.
0: Az meg a másik, hogy nem tudnak, tehát hogy egy kicsit azért meg van kötve a kéz. Tehát, hogy Zsuha mondta szerint a Feri, hogy ma 1300-ban vagyunk, akkor mit tettem, mert levágod a két kezét.
1: És vége.
0: Kezét, ugye az istváni törvények mondjuk.
2: De tudjátok, mi a durva? Mi például, ugye a férjem rendőr volt, és... szoktunk néha így, ahogy megyünk autóval, vagy nem tudom én, és akkor ő így egyből azt mondja, hogy az a valószínűleg azért áll ott, mert nem, hanem hogy ő viszi a hírt, abba az utcába három pillanat alatt megy a hang, szó szerint, hangüzenet, nem telefon, nem egyéb,
1: csak
2: ő meg azért, szóval, hogy valószínű, akik így értenek hozzá, azoknak meg látják, szóval elképesztő durva lehet, és ők meg nagyon jók, hogy legalább egy ilyet felszámoltak, és legyen nagy hírértéke, hát ha elmegy a kedve néhány embernek ettől.
0: Igen, ugye azt mondtam, hogy amikor elkezdtünk el beszélgetni, hogy mondom, rengeteget dobtak a sajtósok a Nógrád vármegyei rendőrségtől is felénk, hogy akkor itt, nem tudom én, főleg egyébként Kelet-Nógrádban volt ez inkább
2: nagyon
0: jellemző, mint nyugaton, de azért Nyugat-Nógrád térségében hogy fel-fel pattant, de ezzel mondom annyira, én mostanában nem találkozok vele, lehet, hogy mondom, majd ez fog jönni, vagy még most megint eljárások vannak, vagy hasonlók, azt nem tudom minden esetre. Itt Ferire visszatérve, tehát tényleg az, hogy itt, meg az, hogy tudod, beismerés, hogy akkor megy, és akkor Feri bácsi, akkor segítség kell, mert itt ennek itt
1: meghalunk, ezt mondta.
0: Meghalunk, nem ezt ennek jó vége. Tehát, hogy, és akkor tényleg vasárnap délután, tehát sziasztában,
1: komoly,
0: az egy nagyon komoly megkeresés. Úgyhogy nagyon-nagyon sok erőt meg kitartást kívánunk. Egyébként mindenkinek, aki ebben dolgozik, vagy aki ebben benne van, és ki akar belőle mászni.
1: Úgy.

0: Megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
1: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
6: Supergirl, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci Járási Tűzoltó Szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
3: Időjárás.
7: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
7: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
1: Nagyot szól.
4: 9:03 ezek voltak a hírek, és a pénteki startmenüt folytatjuk. Nóri drága, jó reggelt neked!
8: Jó reggelt! Nagy de mikor volt sziasztok. Az már?
4: Hát mikor? Hát valaki most ébredt, hát már vakáció van. Igen, vakáció van, tehát mindentől kezdve...
8: Tényleg?
4: Valaki tényleg. Most ébredt, hogy szevasztok. Meleg lesz ma is, elvileg úgy, hogy tessék figyelni. Erre nekem egy olyan izém van, receptem azt a Perla Kelvelénnel csinál, mutatta nekem ugye, hogy narancs, meg citrom, meg só, meg méz, és akkor víz, és akkor így ezt összekeverni, és akkor...
8: Nagyon jó.
4: Ez egy igen. Ilyen remberakós történet.
9: Egyébként ez minden tartalmaz, amire ilyen különbséget van.
8: És egyébként igen, itt ezt ragadjuk is, meg nem só, csak, tegyetek igen. Bele bármibe egy icipici sót.
4: Kell, azért mondom, hogy csak nem, ki kell facsarni narancsot, citromot, bele méz, bele só, így és akkor víz össze, és izotóbiás lesz belőle.
8: Hidrotóbiás.
9: Az új rajzfigura, izotóbiás.
4: Így van. A Varga Bíró Tamás a következő rajzfiguránk, itt a Megafonban, pár meg a sláger, és ő fog majd jönni.

0: Lifehackezünk, lifehackezünk, lifehackezünk, kedves hallgatók, jó rádiózást mindenkinek. Tegnap elkezdtük a lifehacket, ma folytatjuk a lifehacket Varga Bíró Tamással. Na, mi volt tegnap? Volt tegnap poloskánk?
1: Poloska volt, főtojáshíz
0: volt, igen. Gumislepedőnk volt,
1: cég mellékszám,
0: cég meghagyma, ugye?
1: Meg a hagyma, igen.
0: Jó volt, igen. Jó volt.
1: Igen. És ehhez hozzájön most a gázos sütő. Mert nagyon sok helyen van még gázos sütő, van, aki jobban is szeríti egyébként, mint az elektromos sütőt.
0: Én most fogok majd váltani, tehát hogy én nyáron azért nem...
1: Elektromosok gázosra vagy fordítva?
0: Gázos vagy elektromos sütő.
1: Igen, egyébként én jobban szeretem az elektromosat.
0: Nem azért, mert hogy egyszerűen én nagyon hiányoltam azt, hogy én nagyon sokszor használtam gázos, tehát a sütőt. Összedobok valamit, berakom, kész, nem kell vele foglalkozom, tök jó.
1: Meg melegítése is jó.
0: Igen, viszont ugye most, hogy 40 fok van, tehát bedurrantja az ember, és ez mindenki tudja, akinek még egyébként fölül is gázos sütője van, meg arról is gázos sütője van, ha PB gáz palackban.
1: Kicsit meleg lesz.
0: Akkor úgy minden, tehát hogy lerohadnak a falak is kb. Tehát hogy így vért izzad a konyha már nagyjából, nem csak simán. És mondtam, hogy én ezt nem bírom.
1: És veszélyes is egyébként.
0: És fogok végre nyáron oldalast sütni.
1: És akkor, na tessék.

0: És nem lesz dögmeleg.
1: És egyébként most figyeljenek oda a 70 vagy 80 pluszos hallgatóink, ugyanis azért arról nem szabad megfeledkeztetni, hogyha pláne, hogy ilyen van, akkor, akkor nem csak a napszúrástól kell félni, mert annál van egy alattomosabb dolog is, a hőguta.
0: Igen.
1: Amikor már annyira megemelkedik az embernek a testhőmérséklete, a külső hőmérséklet emelkedésének hatására, hogy az iszonyat veszélyes tud lenni. Simán. Például meleg, konyha,
0: plusz még bedörrendsz a sütőbe.
1: Tehát, hogy ezt tessék hanyagolni, vagy az esti órákra hagyni, és mindenféleképpen arra ezer millió helyen elmondták már, de azért nem tudjuk elégszer mondani, hogy például vizes zsebkendő a tarkóra, és ha nagyon-nagyon már úgy melege van az embernek, akkor kinyitni a hidegvizes csapot, és a két csuklót oda tenni.
0: Meg
1: az
0: három
1: nagyon
0: liter
1: jó.
0: Püskével.
1: Három liter sörtüskével. Van, aki erre esküszik. Én erre esküszöm. Igen. Jó. Hát van gázos sütő, de elfogyott a hosszú gyufa.
0: Ja.
1: Igen. Van ilyen, ugye? Spagetti.
0: Na nem mondod, hogy meggyújtom, és akkor az úgy fog égni.
1: Spagetti, ugyanúgy égni.
0: Hát a száraz tészta.
1: Száraz tészta, igen. Igen.
0: Megőrülök. Nem, már nekem ez a ezzel, tudod, ez a gyűjtő.
1: Hogyha nagyon olasz jóga tanfolyamot akarsz indítani, valami nem tudom, hogy a perke, és így jogázol, hogy igyekezeddel mutogatsz, akkor lehet, hogy a füstölő helyett ilyen spagetti szálakat, ha meggyújtasz, és hogy ugyanúgy ég. Őrület, ugye?
0: Igen.
1: Őrület. Őrület. Jó, ezt, ami most következik, szerintem ismerik már, de azért, mit tudom én, a torta, hogyha azt akarod, hogy jobban egyben maradjon, akkor ne késsel vágd, hanem fogsejemmel.
0: Tehát amikor elkészült, akkor a szeletelést azt fogsejemmel végezd.
1: Fogsejemmel.
0: Nem tud.
1: Teljesen jó dolog. Nyilván mondjuk egy lakodalomban az esküvői tortát fog... Van nálam fogsejem, várjál még. Hú, ezt használt. Mindegy, jó van az. Majd leviszi a máz.
0: Igen, fogsejemmel. Lehet, hogy a kis, nem tudom én, Váci meg balassagyarmati kis helyi kis kézművés cukrászok, azok így tudják, és ez a titkos...
1: Azoknak van ilyen drót,
0: apukám. Ilyen
1: speckó drót, igen. Tortavágó, igen. De
0: ha nincs, akkor tudják azt, hogy kell.
1: Így van, kell fogsejem. Ugyanúgy jó egyébként sajtokat vágni. A fogsejem.
0: Igen?
1: Persze, nem ragad rá.
0: Egy parmezánt, azért, a látsajtokra gondolsz inkább, nem?
1: Hát látsajtokra, persze. Jó. Parmezánt a brézékkel, jégcsákány, meg mit tudom én, bontóke is, meg minden. Na kérem szépen. Visszad a ruhádat.
0: Viszem a ruhám.
1: Be a bőröndbe, mert mész valami találkozóra, vagy esetleg egy fontos esemény, nem mondjuk egy zakót, inget, stb.
0: Igen.
1: És kiveszed, mint akit a kutya szájából. Igen. Szállodában mondjuk elmész. Semmi más dolgod nincs, apukám. Akasztó.
0: Igen.
1: Bemész a fürdőszobába, megnyitod a zuhanyt, forró víz.
0: Igen. És a gőz miatt?
1: Amíg tudod, folyatod, elzárod, beakasztod a ruhát, egy óra is kísérni.
0: Ez a gőzvég.
1: Ennyi a gőzölés. Gyakorlatilag meggőzölöd a ruhákat. Igen.
0: Beszorban.
1: Iszonyat hasznos.
0: Hát ez főleg ugye ilyen szállodákban jó, amikor nem a te vízszámládat duzzasztod ezzel.
1: Hát hogy ne?
0: Tehát nyomatod mondjuk a negyed órán köztet a forró, és utána berakod, és akkor egy óra alatt meg.
1: Igen. De főleg így érted ingeknél, hogyha nem is zakót viszel, csak ilyen esetben vannak jó kis ingek, és akkor ilyen gyűrött meg minden,
0: hogy
1: berakod, megkőzöd.
0: Gőzfürdőbe rakod.
1: Micsoda jó dolog ez, nem?
0: Jó, ezek jó,
1: ez
0: ezek a life
1: hasznos.
0: Hack-ek.
1: Például az is, hogyha ott van a krumpli a spájzban, mondjuk egy kicsit kibontva a teteje, egy több kiló,
0: igen.
1: És ráteszel erre a kibontott tető részre mondjuk ilyen 2-3 almát.
0: És akkor nem fog kicsírázni?
1: Ki fog csírázni, de sokkal lassabban.
0: Aha.
1: Ez is fontos dolog.
0: Tudom, mert utálatos.
1: Ez is fontos, ez egy utálatos dolog, és a legutálatosabb az, amikor veszel krumplit a spájzba, kicsit hátra tolod, hogy ezért, de akkor jönnek az acskók, mert azok mindig jönnek az acskók, igen. és csak így beteszed, és akkor mit tudom, egy hónap után valami fura szag.
0: Mert már bakos is meg.
1: És igen. akkor a krumpli kifolyik ott a oldalán igen. már is, úgyhogy.
0: Már ilyen xenomorf átalakul.
1: A krumpli volt, igen, és megtámad. Igen. És jönnek a krumpli emberek, krumpli ember lesz belőle, ha megharap. Szerinted az őrhalmiak hogy lettek?
0: Mutass!
1: Megkarapta őket.
0: Az őrhalmi X-menek azok krumpli emberek.
1: Így van. Krumpli ember. Igen.
0: Jó, oké.
1: Erjött eszembe
0: ez rém lett valahonnan.
1: Spielbergnek az új filmje, de majd erről később beszéljünk.
0: Jó, mi nem néztem.
1: Nem, most live-hackezünk. Jó?
0: Jó.
1: Na, innád a sört.
0: Nem is innám, én iszom.
1: Na, oké. Okay.
0: Igen?
1: Jó, mondjuk van otthon sör, jó. magadnak izé. Oda szépen letéve, nem leteszem. A hűtőbe.
0: Jó.
1: Tehát mondják a haverok, hogy hello, mennénk. Hát nem tudom, egy fél óra, vagy negyed óra.
0: Nem engedem
1: beteszem. Nem nincs lehet, mert még sörön. Nincsen hidegsör.
0: Jó, igen.
1: Hát beteszed a fagyóba, ugye? Tehát,
0: azt hogy szoktam, az gyors hűtésre.
1: Na de.
0: Igen.
1: Ha vizes papírtörlőkendőt csavarsz köré,
0: és úgy be a
1: fizika,
0: fagyóba?
1: Úgy be a fagyóba, negyed annyi idő alatt. Negyed annyi. Időt spórolsz.
0: Nice.
1: Egyébként speciál magadnak is. Ha már úgy nagyon innád, de csak igen. ilyen pincemeleg vagy, mit tudom én, az úgy nem
0: akkor
1: jó.
0: Vizes törlőkendő.
1: Nedves törlőkendőt, vagy vizes törlőkendőt, igen, ilyen kéztörlő, papírtörlőt. Aha. Köré csavarsz, úgy teszed be, sokkal hatékonyabb. Igen. Jó. Tehát a jóisten ez valószínűleg most... ezért teremtette a fizikát.
0: Szerintem mindegyik jó volt eddig tegnap óta, de szerintem most a hallgatóink legtöbb ügyének mostani körülmények között ez a legfontosabb most.
1: Igen.
0: Ebben a 40 fokban.
1: Igen.
0: Jó?
1: Igen. Igen. Abszolút. Okay. Igen. De ha már férfiakról beszélünk, mert azért vagyok be, hogy a sörkedvelőknek azért a többsége férfi. Vagy nem?
0: De. Szerintem
1: is. Igen. Borotva hab helyett. Hajbarzsa. Gazdaságosabb és jobban puhít. Alaposabb borotválkozás.
0: Használok hajbalzsamot.
1: Hát, ha te nem használsz, apukám, hajbalzsamot, nők használnak, ezért árulnak a boltokban hajbalzsamot. Uh-huh. Csak úgy brakiból vegyél és próbáld ki. Uh-huh. Én kipróbáltam, és igen. Működik. Lilla használ hajbalzsamot. Igen. Sokkal ilyen simább, valahogy jobban puhít.
0: Igen.
1: Rövidebb idő alatt, és hát eszméletlenül gazdaságosabb. Hát én esküszöm, ezeket a rohadt, mocskosul mérges vagyok egyébként, mert nekem már vagy ötödik vagy hatodik alkalommal van az, hogy érzem, hogy még van a flakomba.
0: Aha, semmi, nem tudod ki.
1: Nem jön ki.
0: Aha.
1: Nem jön ki.
0: Ez tehát... pont olyan, mint amikor hogy a teljes, vagy a gyümölcsös doboz, ugye? Hogy van benne, nem jön ki, csak hogyha szétvágod a dobozt. Nem az utolsó cseppet, se a narancsléből, doboz narancsléből,
1: pontosan.
0: Se a tejből nem tudod kiinni.
1: És ez egy mocskos dolog.
0: Igen.
1: Ez egy mocskos dolog, és egyébként én ilyenkor amúgy például borotválkoztam már rendes habosot szappannal, folyékony szappannal, tusfürdővel, minden, egyébként minden tökéletes. Lényegében a borotva a megoldás. Ha jó borotvád van, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz.
0: Gondolkoztam rajta egyszer eszembe, hogy elém jött. Ez aha. a tényleg. És akkor
1: én is
0: pakban volt, oda pamacsos izével, mindennel. De mondtam, hogy szerintem az első adandó alkalommal elvágnám a torkomat.
1: Igen.
0: Nem úgy, hogy nekem ez a sima eldobható van.
1: Igen, az a jó egyébként. Ez jobb, de az a jó. Igen.
0: Na.
1: Hát ennyi.
0: Jó.
1: De még akár...
0: Van belőle hétfőre, és hogyha úgy látod a következő alkalomra. Jó, akkor ezzel folytatjuk majd, és találkozunk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, A 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
2: Időjárás.
4: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
3: Közlekedés.
4: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Passziánsz.
1: Zárjuk a mai napot, kedves hallgatók. Véget ért a startpenünk erre a napra, meg erre a hétre is, mert hogy igen, péntek van, bár most nem volt annyira programajánlós péntekünk, de hát, na, a kivétel erősíti.
2: Megtettük a héten, megy másik napon, nem számít.
1: Az meg persze, egy bánkot, azt hogy ezt
3: kimaxoltunk.
1: Igen, na, úgyhogy 2507 volt, és ugye holnap meg holnap után best-of-olunk, aki lemaradt volna rólunk, az holnap meg holnap után reggel meg tud minket hallgatni, és akkor gyerekek, menj!
2: Go.
1: Go, én azt
2: az
1: mondtam.
2: Milyen jó az a zene, tudod, ami volt ennek a filmnek a zenéje.
1: Melyiknek?
2: Az a nótának a dalnak a címe, hogy Go, és volt ez a film, ahol ami a dzsungelben játszódik. Ausztráliában.
3: Nem
2: látod ezt a filmet?
1: Én sem.
2: Nagyon
1: nem.
2: Nagyot
1: nekem
2: megy.
1: Most.
2: A Chemical Brothersnek a nótája, igen, a Go, és akkor
1: ki játszik a filmben?
2: Ki ez a csinos, magas Chelsea, aki megölt a nevelőapját régen.
1: Charlize Theron.
2: Yes.
1: Charlize. Akkor tudom, azt már láttam, nem is. Hát mikor láttam én már? Azt nagyon régen. Az még most még megy az a film.
2: Én láttam. Azért, nekem azért később esett le a
1: Tantusz. Ja, nem is.
2: Az egy régebbi film. És a csábú, aki meg az Elton John-t játszotta az Elton John-ról szóló filmben, most nem jut eszembe a neve hirtelen, futnában ez a két színész elképesztő jó, és a Chemical Brothersnek van egy...
1: Na, megnézem.
2: Sok jó zenéje van, és ez is benne van.
1: Ez egy pszichotriller, ne nézd meg.
2: Lehet nem való neked.
1: Lehet, hogy nem való neked. Ilyen embervadászatos, az ausztrál vadonban menekülős.
3: Jó, akkor az annyira nem adom meg.
1: Na,
3: jó.
2: Mindegy, go.
1: Igen, ha már ma beszélgetünk egy picit itt a Kósdi Váci Nőtincsi rendőrségi ügyekkel, találtam egy nagyon jó kis hozzászólást, amelyet Harlan Ellison amerikai író írt. Figyeljtek!
3: Na.
1: És ugye kapcsolódik! A világegyetemben a legnagyobb mennyiségben előforduló két anyaga a hidrog, én és a hülyeség.
3: Jaj, de gyönyörű. Hát nem, gyönyörűvé formáltad.
1: Miért a keresőbe és kiadta, tudod, ott bent a szóban
2: találat.
1: Is. Igen, na, úgyhogy maradjunk ennyiben.
3: Csodálatos.
1: Inkább rengeteg hidrogén, mint csak...
2: Jó, de a hülyeség ott fut, mert
1: az volt. Na, tapsvihar.
3: Ezt meg is adjuk.
1: Köszönjük, Renien, és akkor találkozunk hétfőn. Okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Szevasztok.
3: Szép napot.
2: Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
8: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Doman Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villám árvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Sződliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hóvégére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Az Európai Parlament megszavazta, hogy Románia 14,3 millió euró támogatást kapjon az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok helyreállítására, írta a Transtelex. A legnagyobb pusztítást a Parajdi sóbányában jegyezték fel, ahol a megáradt koront patak elmosta a meder egy részét, és a föld alá betörve súlyosan rongálta a létesítményt. Az áradás veszélyeztette a tartópillérek stabilitását, és gyengítette a járatok szerkezeti épségét is. A cikkben megjegyzik, arról egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy a támogatásból mekkora összeg jut majd a turisztikai központnak. A pénz felhasználásáról és elosztásáról Románia hatóságai döntenek.
5: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
8: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
4: Közlekedés.
8: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
9: Kellemes pénteket kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, és egy romantikus hangulatú pop dalladával kezdjük a mai napot az Egyesült Királyságból. Az előadó Lee Ryan, aki a 2000-es évek elején vált ismerté a Blue nevű fiúbanda tagjaként, majd szóló karrierjében is több rádióbarát popslágert adott ki. A Real Love egy érzelmes, lágyhangzású dal, amely a valódi, őszinte szerelem utáni vágyat és a kapcsolatok bizonytalanságát dolgozza fel. Tipikus brit pop ballada stílusban érkezik tehát a Real Love-val Lee Ryan itt a Megafonban.

krémes, sűrű áfonyás tejben is kókusztejjel főzve, ezt a laktózérzékenyek is megehetik, napi receptrovatunk következik. Akkor sem kell lemondani a tejberizsről vagy egyéb finom dolgokról, hogyha laktózérzékenyek vagyunk. Kókusztejjel készítve az íze is finomabb lesz, nézzük a hozzávalókat. 20 dek a rizs, 10 dek a cukor, 4 deci kókusztej, 1 deci víz, 1 rúd vanília, 1 csipet só és citrom. Az áfonyás réteghez kell 20 dek a áfonya, 5 dek a cukor, 1 késhegynyi őrölt fahéj, 1/2 deci víz és 3 evőkanál kukorica keményítő. A rizst alaposan mossuk meg, öntsük össze egy lábasban a vizet és a kókusztej felét, majd kislángon kezdjük főzni. Tegyük hozzá a vaníliarút kikapart belsejét, a cukrot, a sót és a citromlevét. Amikor már meleg, rakjuk hozzá a rizst, újraforrás után fedjük le, és takaréklángon főzzük addig, amíg megpuhul benne a rizs. Közben folyamatosan adagoljuk hozzá a maradék tejet, közben kevergessük, nehogy leragadjon a rizs, letakarva pihentessük még legalább 10 percig. A gyümölcs szószhoz alaposan mossuk meg az áfonyát és csepegtessük le. Mixerrel pépesítsük, majd rakjuk egy tálba, öntsük hozzá a kevés vizet, adjunk hozzá cukrot, kukorica keményítőt és kevés fahéjat. Kislángon többször megkeverve főzzük össze 10 perc alatt. A kész tejberist az áfonyaszószal felváltva rétegezzük mutatós pohárkákba, a tetejét pedig díszíthetjük áfonyával. Ez volt a laktózmentes áfonyás tejberizs receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen azoknak, akik a mai napon születtek, illetve mindazoknak, akik ma ünneplik a névnapjukat, kedves Jánosok, Pálok és Őrsök. Isten éltesse önöket, a János bibliai név, a héber Johanán név görög Johannes változatából származik, Jáve megkegyelmezett a jelentése. A Pál a latin Paulus névből származik, kicsi kistermetű férfi, az Őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből, az Őrs jelentése férfi, illetve hős. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a kirakat menő ajánlóval folytatjuk tovább. A Balassa Gyarmati Svejk vendéglő mai ajánlatával kezdjük a sort borsóleves csipetkével, csontleves, natursertésszelet, burgonyapürével és savanyúsággal, rántott csalt jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert Panzió a mai ajánlat kínai csípős savanyúleves, tyúkhúsleves, csirkemell, tropik módra besütve ananásszal, őszi barackkal és sajttal, valamint rizssel, hasábbal és salátával, vadászmódra készült rostélyos, rizssel, burgonyatosnyival, salátával, aranydukátos bukta dióval és vaníliakrémmel, ezen kívül lesz még rántott sajt, hasáb, tartár, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Superman nem ilyen?
8: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
2: Supergirl. A mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint a postai szolgáltatóknál a következő napokban megnövekedhet a csomagforgalom, mert sokan az utolsó pillanatban próbálják kihasználni az online piacszerek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió július 1-én hatályba lépő új vámszabályai előtt. Az NMHH emlékeztetett rá, ettől a naptól kezdve már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ide tartozhatnak a népszerű kínai webáruházakból rendelt áruk is. A hatóság szerint sokan éppen ezt próbálják elkerülni az utolsó napokban leadott rendelésekkel, ami a szolgáltatóknál már most megmutatkozik a csomagszámok emelkedésében. Szlovákiában újabb csalási módszerre figyelmeztet a rendőrség, ugyanis az elmúlt napokban megszaporodtak azok az SMS-ek, amelyek állítólagos ki nem fizetett közlekedési bírságról értesítik a címzetteket. A hatóság tájékoztatása szerint a linkek olyan hamis weboldalakra vezetnek, amelyek külső megjelenésükben állami vagy hivatalos intézmények oldalait utánozzák. A rendfenntartók hangsúlyozzák, hogy a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetésekről soha nem üzenetben értesítik az érintetteket. A hivatalos dokumentumok postai úton vagy az aktivált elektronikus ügyfélkapun keresztül érkeznek. Hosszú idő után mutatkozott újra a nagy nyilvánosság előtt Emma Watson, írja az Index. A Harry Potter filmek női főszereplője, miután a 2019-es Kisasszonyok bemutatóját követően visszavonult a színészettől, eddig csak egy-egy zárt körű rendezvényen tűnt fel. Most egy klímavédelmi eseménysorozat egyik állomásán vett részt, ahol egy kerekasztal beszélgetésben láthatták őt a nézők, méghozzá Vilmos Herceg és pályatársa Benedict Cumberbatch oldalán.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
9: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
7: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

Megafon. Nagyot szól!

A megaslágerek között horoszkóp rovat, már is mondom, hogy milyen napra számíthat a kos. Nagy felelősség nyomja a vállát, valamit le kell tennie az asztalra, de a körülmények változékonysága bizonytalanná teheti a következtetéseivel, a döntéseivel kapcsolatban. Ne tegyen most elhamarkodott kijelentéseket. Kedves Bika, ön sosem volt ügyes a titoktartásban, de a mai napon jól teszi, ha inkább hallgatásba burkolódzik. Egy kényes ügyet illetően bármit, amit mond ma, felhasználhatnak ön ellen. Kedves ikrek, nem arról van szó, mintha nem önnek való lenne az az új foglalatosság, vagy munka, vagy hobbi, amibe belevágott. Az az igazság, hogy másban talán eredményesebb és sikeresebb, valamint boldogabb lehetne. Kedves rák, a jövőjével és az otthonával kapcsolatos kérdések késztetik önt elgondolkodásra. Ez már sokszor így volt a közelmúltban, ám mostanra már tettekké érhettek a gondolatok. Úgyhogy ha bármilyen jó ötlete is van, azokat a mai napon érdemes tettekre váltani. Ami az oroszlánt illeti, vannak napok, amikor sehogyan sem megy a csapatmunka, különösen, ha vállalkozó, vagy valami nagyon innovatív, újító, kreatív tevékenységet kell végeznie. Az alkalmazkodás ez esetben különösen nehezére esik most önnek. Kedves szűz, van pár jó ötlete. A titkolózás ma nem válik előnyére. Megérett a helyzet arra, hogy valamit végre meg is valósítson, amihez szüksége lehet a mások támogatására. Hamarosan mondom a mérleket is, de előtte zene.

Folytatjuk a horoszkóp rovatot a kirakatban, már is mondom, hogy milyen napra számíthat a mérleg. Azért, mert másnak az önétől teljesen eltérő a véleménye, még nem kellene olyan hevesen viselkednie vele szemben. A mai napon az Uránuszon átvonuló Vénusz válthat ki önben, vagy akár a társában heves érzelmeket. Kedves Skorpió, ma is sokat dolgozik, mégis rengeteg felesleges energiája marad a nap végére, melyet a legjobban tenné, hogyha sportolással tudna levezetni. Ha nem ad teret az energiáknak ilyen pozitív módon, akkor alkalma lehet egy nagyot veszekedni ma. Kedves nyilas, nehéz időket él meg, de egyúttal teljesen reményteliket is. Sőt, a nehézségek valójában abból adódnak, hogy új nagyszerű sorsfordulat várható az életében. A kedvese és az ön közös jövőjének pozitív átalakulását is várhatják. Nézzük a bakot, ma végre több ideje lesz gondolkodnia azon, hogy miért is alakulnak úgy a dolgai, ahogyan. Ön úgy érzi, hogy mindent megtesz az előrelépése érdekében, de valóban így van ez? Kedves vízöntő, ön keményen dolgozik, de mégsem a várt eredmény születik, ne aggódjon a pénzügyeit, ez azért nem fogja kedvezőtlenül befolyásolni. Az okok megtalálása persze azért nem fog a hátrányára válni, sőt, minden inkább próbál utána járni a dolognak, annál érdekesebb következtetésekre juthat. Végül pedig a halak, megtette a dolgát, a végeredmény, a megvalósulás azonban öntől független erőkön múlhat, nem kell azonban teljesen tehetetlenül ölbetett kézzel várnia, hogy mi lesz a vége, néhány okos megjegyzéssel és főleg jó helyen elejtett szóval szerét ejteti annak, hogy a felsőbb hatóságok az ön malmára hajtsák a vizet és az ön érdekében cselekedjenek. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek a megaslágerek.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a kirakat menő ajánlóval folytatjuk tovább. A Balas a gyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával kezdjük a sort borsóleves csipetkével, csontleves, natursertésszelet, burgonyapürével és savanyúsággal, rántott csajt jázmirizssel és tartármártással. Leszenye Hubert Panzió a mai ajánlat kínai csípős savanyúleves, tyúkhúsleves, csirkemell, tropik módra besütve ananásszal, őszi barackkal és sajttal, valamint rizssel, hasábbal és salátával, vadászmódra készült rostélyos, rizssel, burgonyatosnival, salátával, aranydukátos bukta dióval és vaníliakrémmel, ezen kívül lesz még rántott sajt, hasáb, tartár, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Dél van.
5: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
7: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alap támogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci Járási Tűzoltó Szövetséggel. Renner Pétert, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
8: A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be, sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát. Elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átvéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni, különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcsőnyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában.
7: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Doman Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épületét. épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patakmederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Doman Ferencet, Nógrád Csipek polgármesterét hallják.
2: E héten szombaton, június 27-én Nógrád Csipeken egy katasztrófa felszámolási és együttműködési gyakorlatra kerül sor. A települések és a védelmi szervezeteknek, az önkéntes mentőcsoportoknak a honvédség felkészítése az alapvető vízkár elhárítási feladatokra. Tulajdonképpen egy kerek egész kell, hogy legyen belőle, hiszen a lakosságtól kezdve tényleg a hivatásos szervekig próbálunk mindenkit felkészíteni. Ugye minket több ízben érintett már az árvíz és kellemetlen élményeink maradtak belőle, hát erre szeretnénk felkészülni, hiszen minden perc számít akkor, hogy a védekezéssel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ami értéket, akár életet is menthet.
7: Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Szőrliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrágszíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén.
3: Időjárás.
7: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
7: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
10: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen azoknak, akik a mai napon születtek, illetve mindazoknak, akik ma ünneplik a névnapjukat, kedves Jánosok, Pálok és Őrsök. Isten éltesse önöket, a János bibliai név, a héber Johanán név görög Johannes változatából származik, Jáve megkegyelmezett a jelentése. A Pál a latin Paulus névből származik, kicsi kistermetű férfi, az Őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből, az Őrs jelentése férfi, illetve hős. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

0: hírő.
1: Napi filmajánló a kirakatban, benne pedig egy aranyos olasz film gyönyörű filmhelyszínekkel. Ez nem más, mint a Vesd magad a mélybe, olasz romantikus mozit, Chiara Parenti azonos című regényének feldolgozása, amely egy félelmeivel szembenéző fiatal nőről szól. A történet főhőse Sole Santoro, egy 25 éves lány, aki súlyos szorongással küzd, amikor legjobb barátnője Emma a halála előtt utolsó kívánságát közli vele, élete legnehezebb kihívásával néz szembe. Emma ugyanis azt kéri tőle, hogy győzze le a szorongását, győzze le a félelmeit és kezdjen el élni. Ehhez Solénak el kell hagynia a várost, ahol született és felnőtt, hogy új élményeket szerezzen, és megtanulja kifejezni az érzéseit, és a sikerrel jár akár a szerelmet is megtalálhatja. A film körülbelül másfél órás, tehát tökéletes választás lehet egy esti mozizáshoz, gyönyörű a helyszín, Puglia és környéke. Olaszországban kalandozhatunk, miközben megnézzük ezt az aranyos olasz filmet.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell! Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
2: Supergirl, a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV a járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négynapos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint a postai szolgáltatóknál a következő napokban megnövekedhet a csomagforgalom, mert sokan az utolsó pillanatban próbálják kihasználni az online piacszerek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió július 1-én hatályba lépő új vámszabályai előtt. Az NMHH emlékeztetett rá, ettől a naptól kezdve már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ide tartozhatnak a népszerű kínai webáruházakból rendelt áruk is. A hatóság szerint sokan éppen ezt próbálják elkerülni az utolsó napokban leadott rendelésekkel, ami a szolgáltatóknál már most megmutatkozik a csomagszámok emelkedésében. Kifejezetten intenzív El Niño-ra számít a NASA idén, írja 24.hu. Az űrügynökség közleménye szerint a csendes óceán vize az egyenlítő mentén egy széles sávban jóval melegebb és magasabb az átlagosnál, ami nagyon hasonlít az 1997-es körülményekhez. A jelenség világszerte jelentős felmelegedést hozhat. A történelem legforróbbjának számító 2024-es évet például egy a mostaninál jóval gyengébb hatás alakította ki. Ezek alapján, ha a jelenlegi hullám valóban kivételesen erős lesz, 2026 végén és 2027-ben globálisan rendkívül magas hőmérsékleteket prognosztizálnak a szakértők. Hosszú idő után mutatkozott újra a nagy nyilvánosság előtt Emma Watson, írja az Index. A Harry Potter filmek női főszereplője, miután a 2019-es Kisasszonyok bemutatóját követően visszavonult a színészettől, eddig csak egy-egy zárt körű rendezvényen tűnt fel. Most egy klímavédelmi eseménysorozat egyik állomásán vett részt, ahol egy kerekasztal beszélgetésben láthatták őt a nézők, méghozzá Vilmos Herceg és pályatársa Benedict Cumberbatch oldalán. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 000 forintot jelent.
4: Időjárás.
11: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
11: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

kirakat könyvajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig Ann-Kathrin Bowman könyve, melynek címe Kék. Elizabeth Norden a fia elvesztése után a világon elsőként fejleszt ki gyógyszert az elhúzódó gyászzavar kezelésére, miközben a Kallokain nevű tablettát az egyetem kutató csoportja tanulmányozza, a pszichológia professzornak az a gyanúja támad, hogy valaki megváltoztatta a teszt eredményeket, hogy eltitkolja a pirula egyik nyugtalanító mellékhatását. A professzor nyomozásba kezd két végzős hallgatójával, Annával, aki maga is gyászol, és Sadival, akinek statisztikai ismeretei nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiderüljön az igazság, mielőtt forgalomba kerülne a pirula. Vajon mikortól számít kórosnak a gyász? Mi mindent vagyunk hajlandóak megtenni azért, hogy enyhüljön a veszteség okozta fájdalom? És vajon meddig merészkedhet ebben a folyamatban a gyógyszeripar? Ann-Kathrin Bowman ezeket a kérdéseket feszegeti fordulatos regényében, mely a veszteségről, a szeretetről és a tudomány felelősségéről szól. Ez tehát Ann-Kathrin Bowmantól a Kék című regénye.

egy tehetséges zongora, hangoló Leo Woodall, illetve Dustin Hoffman és Jean Reno főszereplésével érdemes megnézni a Zongora hangoló című filmet Balassa gyarmaton a Madács moziban. Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentora Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett, és nem szállhat ki, mert különben szerelme életét kockáztatja. Érdemes tehát Balassa gyarmaton a moziban megnézni a Zongora hangoló című filmet, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Superman nem ilyen?
7: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
8: Supergirl. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 14 óra van.
9: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200.000 forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700.000 forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint a postai szolgáltatóknál a következő napokban megnövekedhet a csomagforgalom, mert sokan az utolsó pillanatban próbálják kihasználni az online piacszerek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió július 1-én hatályba lépő új vámszabályai előtt. Az NMHH emlékeztetett rá, ettől a naptól kezdve már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ide tartozhatnak a népszerű kínai webáruházakból rendelt áruk is. A hatóság szerint sokan éppen ezt próbálják elkerülni az utolsó napokban leadott rendelésekkel, ami a szolgáltatóknál már most megmutatkozik a csomagszámok emelkedésében. Szlovákiában újabb csalási módszerre figyelmeztet a rendőrség, ugyanis az elmúlt napokban megszaporodtak azok az SMS-ek, amelyek állítólagos ki nem fizetett közlekedési bírságról értesítik a címzetteket. A hatóság tájékoztatása szerint a linkek olyan hamis weboldalakra vezetnek, amelyek külső megjelenésükben állami vagy hivatalos intézmények oldalait utánozzák. A rendfenntartók hangsúlyozzák, hogy a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetésekről soha nem üzenetben értesítik az érintetteket. A hivatalos dokumentumok postai úton vagy az aktivált elektronikus ügyfélkapun keresztül érkeznek. Hosszú idő után mutatkozott újra a nagy nyilvánosság előtt Emma Watson, írja az Index. A Harry Potter filmek női főszereplője, miután a 2019-es kisasszonyok bemutatóját követően visszavonult a színészettől, eddig csak egy-egy zárt körű rendezvényen tűnt fel. Most egy klímavédelmi eseménysorozat egyik állomásán vett részt, ahol egy kerekasztal beszélgetésben láthatták őt a nézők, méghozzá Vilmos herceg és pályatársa Benedict Cumberbatch oldalán.
1: Időjárás.
3: Időjárás.
12: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
1: Közlekedés.
12: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, 2 után járunk. Jó munkát kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, és folytatjuk tovább a megaslágerekkel, valamint ebben az órában lesz életmód rovat, és tartsanak velem a továbbiakban is.

Életmód rovattal megyünk tovább, a kirakatban kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Vajon a sorozat nézés kikapcsolódás vagy csapda? Az esti órákban sokan automatikusan a sorozatok felé nyúlnak, egyrészt még belefér, aztán még egy és hirtelen éjfél van. A sorozat nézés kétségtelenül jó kikapcsolódás lehet, segít elterelni a figyelmet a napi stresszről, és adhat egy kis én időt is. A probléma nem is ezzel van, hanem azzal, amikor ez válik az egyetlen pihenési formává. Ilyenkor a pihenés már nem tudatos.

tudatos pihenés, mit is jelent valójában, folytatjuk tovább a kirakatban az életmód rovatot. A tudatos pihenés nem bonyolult dolog, inkább csak szokatlan a mai tempóban. Nem arról van szó, hogy semmit sem csinálunk, hanem arról, hogy olyan tevékenységet választunk, ami valóban lelassítja a napunkat. Ez lehet egy rövid séta, olvasás, zenehallgatás, egy meleg tea elfogyasztása, vagy akár csak csendben ülni néhány percig. A lényeg az, hogy ne újabb ingerekkel töltsük meg az estét, hanem fokozatosan lekapcsoljuk a napot. Sokan azt mondják, hogy nincs ideig tudatos pihenésre, pedig valójában nem idő kérdése, hanem döntés. Mert az este nem csak arra való, hogy elfogyjon, hanem arra is, hogy visszaadjon valamit abból, amit a nap elvett. Úgyhogy érdemes tudatosan is pihenni.

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
4: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 15 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogyan a lutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
10: Időjárás.
9: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
10: Közlekedés.
9: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, a hírek után pörögnek tovább a slágerek a kirakatban, a Megafonban. Most egy lendületes, energikus pop és R&B hatású slágerrel kezdjük az órát a 90-es évek végéről. A következő előadó az Egyesült Királyságból származó fiúbanda, a Five, amely a korszak egyik legsikeresebb pop csapata volt, dinamikus koreográfiáival és repbetétekkel fűszerezett pop hangzással. A Slam Dunk című dal 1997-ben jelent meg, a számpörgős ritmusa, játékos energiája és kosárlabda tematikájú klipje miatt különösen emlékezetes lett a korszak popkultúrájában. Érkezik tehát a Five itt a Megafonban.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilágrovattal megyünk tovább a kirakatban. Ha Franciaország csendesebb, mégis mély jelentéssel bíró városait keresik, érdemes megállniuk Normandiában, Lisieux városában. Ez a bájos település nem csupán festői utcáival és vidéki hangulatával hódít, hanem spirituális központként is világszerte ismert. Lisieux neve szorosan összefonódik Lisieux-i kis Szent Teréz alakjával, akit sokan a kisút tanítójának neveznek. A városba évente zarándokok milliói érkeznek, hogy felkeressék a tiszteletére emelt impozáns bazilikát, a Basilique Saint-Thérèse de Lisieux-t, amely Franciaország egyik legnagyobb temploma. A város hangulata egyszerre nyugodt és emelkedett, sétálva macskaköves utcákon vagy megpihenve egy kis kávézó teraszán, könnyen megérzi az ember azt a különleges békét, amely Lisieux-t áthatja. Nem csak a vallásos utazók számára jelent élményt, történelmi öröksége és normandiai bája minden látogatót megszólít. Lisieux tehát nem csupán úti cél, hanem misztikus élmény, amely saját tapasztalatból mondhatom, sokáig elkíséri az embert.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Réde Irene a mikrofonnál, most pedig utazzunk tovább Portugáliába, ahol egy másik világszerte ismert zarándokhely vár mindenkit, ez nem más, mint Fatima. Ez a kisváros a 20. század egyik legismertebb vallási eseményének helyszíne lett, amikor három pásztor gyermek látomásairól számolt be. Az események emlékét őrzi a hatalmas zarándok komplexum, amely évente több millió látogatót fogad. A tér egyszerre monumentális és megrendítően egyszerű, különösen az esti gyertyás körmenetek idején, amikor a csend és a fény különleges hangulatot teremt. Fatima nem csak vallási jelentősége miatt különleges, a portugál vidék szelíd dombjai, a barátságos helyiek és a letisztult építészet mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide érkező látogató lelassuljon és kiszakadjon a mindennapok rohanásából. Akár hittel, akár kíváncsisággal érkezünk ide, Fatima olyan hely, ahol az ember könnyen elidőzik és talán egy kicsit önmagára is rátalál.

0: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, jövő héten hétfőn ismét várom önöket, már a véget ért a kirakat, péntek délután 4 óra van, remélem, hogy jól érezték magukat, Rédei Renit hallották, és jövő héten újult erővel hétfőn ismét várom önöket. Még egyszer csodaszép hétvégét mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. 0 extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
6: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
2: Supergirl, a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
0: 16 óra van.
12: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád-Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Domán Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Sződ-Liget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Az Európai Parlament megszavazta, hogy Románia 14,3 millió euró támogatást kapjon az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok helyreállítására, írta a Transtelex. A legnagyobb pusztítást a Parajdi sóbányában jegyezték fel, ahol a megáradt koront patak elmosta a meder egy részét, és a föld alá betörve súlyosan rongálta a létesítményt. Az áradás veszélyeztette a tartópillérek stabilitását és gyengítette a járatok szerkezeti épségét is. A cikkben megjegyzik, arról egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy a támogatásból mekkora összeg jut majd a turisztikai központnak. A pénz felhasználásáról és elosztásáról Románia hatóságai döntenek.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
12: Időjárás.
0: Marad a forróság, a legmelegebb órákban 36-37 Celsius fok várható Balassagyarmat és Vác térségében.
10: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
1: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
0: Közlekedés.
1: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
7: Supergirl a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
1: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve államunka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Ha ez az alkotmánymódosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik.
5: Közlekedés.
1: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Gödön a Pesti úton és a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál. A nagy melegre való tekintettel is közlekedjenek óvatosan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Superman nem ilyen?
4: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
0: Supergirl, a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a Balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Renner Pétert, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
9: A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be, sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát. Az elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átvéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni, különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcsőnyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában.
7: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Domon Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Domon Ferencet, Nógrád Csipek polgármesterét hallják.
3: E héten szombaton, június 27-én Nógrádcsipeken egy katasztrófa felszámolási és együttműködési gyakorlatra kerül sor. Van a települések és a védelmi szervezeteknek, az önkéntes mentőcsoportoknak a honvédség felkészítése az alapvető vízkár elhárítási feladatokra. Tulajdonképpen egy kerek egész kell, hogy legyen belőle, hiszen a lakosságtól kezdve tényleg a hivatásos szervekig próbálunk mindenkit felkészíteni. Ugye minket több ízben érintett már az árvíz és kellemetlen élményeink maradtak belőle, hát erre szeretnénk felkészülni, hiszen minden perc számít akkor, hogy a védekezéssel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ami értéket, akár életet is menthet.
7: Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Szőrliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrágszíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén.
0: Közlekedés.
7: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton nem Tibel területén, valamint Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve állammunka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁV járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint a postai szolgáltatóknál a következő napokban megnövekedhet a csomagforgalom, mert sokan az utolsó pillanatban próbálják kihasználni az online piacszerek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió július 1-én hatályba lépő új vámszabályai előtt. Az NMHH emlékeztetett rá, ettől a naptól kezdve már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ide tartozhatnak a népszerű kínai webáruházakból rendelt áruk is. A hatóság szerint sokan éppen ezt próbálják elkerülni az utolsó napokban leadott rendelésekkel, ami a szolgáltatóknál már most megmutatkozik a csomagszámok emelkedésében. Kifejezetten intenzív El Niño-ra számít a NASA idén, írja 24.hu. Az űrügynökség közleménye szerint a csendes óceán vize az egyenlítő mentén egy széles sávban jóval melegebb és magasabb az átlagosnál, ami nagyon hasonlít az 1997-es körülményekhez. A jelenség világszerte jelentős felmelegedést hozhat. A történelem legforróbbjának számító 2024-es évet például egy a mostaninál jóval gyengébb hatás alakította ki. Ezek alapján, ha a jelenlegi hullám valóban kivételesen erős lesz, 2026 végén és 2027-ben globálisan rendkívül magas hőmérsékleteket prognosztizálnak a szakértők. Hosszú idő után mutatkozott újra a nagy nyilvánosság előtt Emma Watson, írja az Index. A Harry Potter filmek női főszereplője, miután a 2019-es kisasszonyok bemutatóját követően visszavonult a színészettől, eddig csak egy-egy zárt körű rendezvényen tűnt fel. Most egy klímavédelmi eseménysorozat egyik állomásán vett részt, ahol egy kerekasztal beszélgetésben láthatták őt a nézők, méghozzá Vilmos Herceg és pályatársa Benedict Cumberbatch oldalán. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az Országos Rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65.000 forintot jelent.
1: Közlekedés.
10: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: hozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy élegyek az első. Itt a fődíj egy csíkos tapernyő. Majd a fejem fölött az fog.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon. Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád-Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Domán Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Sződ-Liget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrág szíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Az Európai Parlament megszavazta, hogy Románia 14,3 millió euró támogatást kapjon az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok helyreállítására, írta a Transtelex. A legnagyobb pusztítást a Parajdi sóbányában jegyezték fel, ahol a megáradt koront patak elmosta a meder egy részét, és a föld alá betörve súlyosan rongálta a létesítményt. Az áradás veszélyeztette a tartópillérek stabilitását és gyengítette a járatok szerkezeti épségét is. A cikkben megjegyzik, arról egyelőre nincs hivatalos döntés, hogy a támogatásból mekkora összeg jut majd a turisztikai központnak. A pénz felhasználásáról és elosztásáról Románia hatóságai döntenek.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton, Nemti belterületén, valamint Ipolyszögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis slágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200.000 forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700.000 forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint a postai szolgáltatóknál a következő napokban megnövekedhet a csomagforgalom, mert sokan az utolsó pillanatban próbálják kihasználni az online piacszerek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió július 1-én hatályba lépő új vámszabályai előtt. Az NMHH emlékeztetett rá, ettől a naptól kezdve már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ide tartozhatnak a népszerű kínai webáruházakból rendelt áruk is. A hatóság szerint sokan éppen ezt próbálják elkerülni az utolsó napokban leadott rendelésekkel, ami a szolgáltatóknál már most megmutatkozik a csomagszámok emelkedésében. Szlovákiában újabb csalási módszerre figyelmeztet a rendőrség, ugyanis az elmúlt napokban megszaporodtak azok az SMS-ek, amelyek állítólagos ki nem fizetett közlekedési bírságról értesítik a címzetteket. A hatóság tájékoztatása szerint a linkek olyan hamis weboldalakra vezetnek, amelyek külső megjelenésükben állami vagy hivatalos intézmények oldalait utánozzák. A rendfenntartók hangsúlyozzák, hogy a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetésekről soha nem üzenetben értesítik az érintetteket. A hivatalos dokumentumok postai úton vagy az aktivált elektronikus ügyfélkapun keresztül érkeznek. Hosszú idő után mutatkozott újra a nagy nyilvánosság előtt Emma Watson, írja az Index. A Harry Potter filmek női főszereplője, miután a 2019-es kisasszonyok bemutatóját követően visszavonult a színészettől, eddig csak egy-egy zárt körű rendezvényen tűnt fel. Most egy klímavédelmi eseménysorozat egyik állomásán vett részt, ahol egy kerekasztal beszélgetésben láthatták őt a nézők, méghozzá Vilmos Herceg és pályatársa Benedict Cumberbatch oldalán.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton Nemtibel területén, valamint Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Negyedszer pályázott sikeresen a visegrádi alaptámogatására az Ipoly völgyi különleges mentők, közölte a balassagyarmati mentőcsapat kommunikációs vezetője a Megafon reggeli műsorában. Renner Péter arról beszélt, a 15 millió forintos keretösszegből tovább képzik magukat, ugyanis az egyre szélsőségesebb időjárás miatt megnövekedett a villámárvizek, erdőtüzek és viharkárok száma, így ezekre folyamatosan készülniük kell. Hozzátette, az elnyert pályázati pénzből a civil szervezet tagjai többek között az alpin és búvártechnika, valamint a nagyobb területeken kialakuló tüzek megfékezésének terén mélyítik el elméleti és gyakorlati ismereteiket, közösen a szlovákiai Losonci járási tűzoltó szövetséggel. Renner Pétert, az Ipoly völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjét hallják.
4: A projektnek a célja az a klímaváltozás okozta a katasztrófa kockázatokra történő közös felkészülés. Ez itt van az ajtóba, ha ugyan már nem jött be, sajnos Balassagyarmat is megtapasztalhatott már ebből egy-két intenzív viharkát. Elmúlt években nincs ez másképp Szlovákiában sem, tehát ez így nagyjából közösen sújtja ezt a területet. Ugye a felkészülésnek is közösnek kell lenni, és ugye együtt azért átvéve egymásnak a munkamódszereit már önmagában ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Itt igazából három területre igyekszünk majd koncentrálni, különböző árvizek és kiemelten a villámárvizek hatásai elleni védekezésre, a másik a nagyobb kiterjedésű erdőtüzek oltásában való szakszerű részvételünk, a harmadik pedig a lépcsőnyomon jelentkező viharkárok minél gyorsabb, hatékonyabb ellátásában.
3: Nagyszabású katasztrófa védelmi gyakorlatot szerveznek holnap Nógrád Sipeken, tudatta rádiónkkal a település polgármestere. Domán Ferenc elmondta, az elmúlt években többször is villámárvíz árasztotta el a falut, ezért szombaton egy ilyen helyzetet szimulálnak. A feladat szerint a patak vízszintje veszélyes mértékben megemelkedett. Az ingatlanok megóvása érdekében a résztvevő egységek a Rákóczi úton az iskolával szemben egy 30 méter hosszú kétsoros homokzsákos nyúlgátat építenek fel, és teljesen elzárják az iskola épület kapubejáróját. Emellett a gyakorlat során szivattyút telepítenek az udvarra, és megkezdik a befolyt víz visszajuttatását a patak mederbe. A polgármester hozzátette, 110 fő vesz részt a munkában, a helyi polgárőrök és tűzoltók mellett a honvédség, a vízügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség és a szomszédos községek polgári védelmi szervezetei fognak együtt dolgozni. Domán Ferencet, Nógrád Sipek polgármesterét hallják.
5: E héten szombaton, június 27-én Nógrád Sipeken egy katasztrófa felszámolási és együttműködési gyakorlatra kerül sor. Van a települések és a védelmi szervezeteknek, az önkéntes mentőcsoportoknak a honvédség felkészítése az alapvető vízkár elhárítási feladatokra. Tulajdonképpen egy kerek egész kell, hogy legyen belőle, hiszen a lakosságtól kezdve tényleg a hivatásos szervekig próbálunk mindenkit felkészíteni. Ugye minket több ízben érintett már az árvíz és kellemetlen élményeink maradtak belőle, hát erre szeretnénk felkészülni, hiszen minden perc számít akkor, hogy a védekezéssel olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ami értéket, akár életet is menthet.
3: Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról számolt be, úgy vette át a tárcát, hogy a vasúttársaság meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes. Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először átjátszották a Dunakeszi járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy a végén az államnak kell kelljen visszavennie a céget. Közölte, az üzemben egy éve áll a munka. A közel 800 főt foglalkoztató gyár teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe. Amiben viszont azonnal tudtak lépni, az az Intercity és hálókocsi fővizsgáztatás újraindítása volt. Hozzátette, ez nem azonnali megoldás mindenre, mert sokszor a részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen vállalat korábban nem tudott megbízható partner lenni. Ennek a korszaknak azonban vége, a MÁVA járműjavító mögé állt, így a beragadt kocsik forgalomba állítása újra kezdődhet Dunakeszin. Polgármesteri illetményének lehetséges csökkentését nem nehézségként, hanem Szőrliget iránti elkötelezettségének megerősítéseként tekinti Juhász Béla. A település vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány intézkedését több okból is előremutatónak tartja. Egyrészt szerinte ez példamutatás, mivel a közhivatal viselése elsősorban szolgálat, nem pedig a személyes gyarapodás eszköze. Emellett közösségi szolidaritás is, hiszen sors közösséget vállal azokkal a helyi családokkal, akiknek szintén szorosabbra kell húzniuk a nadrágszíjat. Hozzátette, minden így felszabaduló forrást a település szépítésére és helyi célokra fordíthatnak. Dobogós helyet szerzett a Széchenyi Szerva Ese asztali teniszezője Lackó Dorina. A fiatal sportoló a négy napos reménységek nyílt Európa játékán vett részt, amit Veszprémben szerveztek meg. Az U13-as kategóriában csoport elsőként jutott tovább, majd az éremért egy román ellenféllel mérkőzött meg. Az elődöntőben végül egy magyar sporttársa állította meg, így bronzérmet szerzett élete első nemzetközi versenyén.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Ha ez az alkotmány módosítás átmegy, akkor a hatalom a Fidesz időszakhoz hasonlóan a Tisza korában sem fogja azt gondolni, hogy létezik vele szemben bármilyen alkotmányos ellensúly, fogalmazott Török Gábor. A közismert politológus elemző a 24.hu podcast beszélgetésében kifejtette, valójában a kétharmados politikai kormányzással szemben nincs fék a rendszerben. Ez jellemezte a Fidesz működését is, ami most újra itt áll az emberek előtt. Hozzátette, ennyire pőrén még a kormánypártnak sem sikerült ezt bemutatnia, hogy az államfő leváltásáért beleírják az alaptörvénybe, miszerint a köztársasági elnök nincs a helyén. Az elemző azt ajánlotta, hogy akiknek ez az eszköz elfogadható, gondolják végig a következő történetet. 2010-ben például Szili Katalin a köztársasági elnök és a Fidesz kétharmados többséggel olyan alkotmánymódosítást hoz, amelynek hatályba lépésekor Szili Katalin államfői mandátuma azonnal megszűnik. Minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy még kevesebb időre elegendő megtakarítása van. A falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Összességében a lakosság 40%-ának egyáltalán nincs félretett pénze, írja egy friss felmérés alapján az MTI. Az adatokból kiderül, az emberek 59%-a rendelkezik valamilyen anyagi háttérrel, ám ennek a csoportnak a fele legfeljebb 3 hónapig tudná fenntartani magát a jövedelme elvesztése esetén. Csupán a válaszadók 16%-a bír egy évnél hosszabb időre elegendő vésztartalékkal. A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84%-a hó végére rendszerint kifogy a keretből, sőt adósságokat is felhalmozhat, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával is előfordul, hogy így jár. Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai, tájékoztatott a Szerencsejáték ZRT. Közleményükben kifejtették, a hazai és számsors játékok ára egységesen 500 forintra emelkedik, kivéve a Kenót és a Luxort, amelyek alapdíja 400 forint marad. Az Eurojackpot összege továbbra is az euró-forint árfolyamhoz igazodik, így azt nem érinti a változás, ahogy a Nalutrit sem, amelynek az ára már most is 500 forint. A drágulással párhuzamosan a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25%-kal, de a különböző kategóriák között eltérő mértékben. A legnagyobb ugrás a középső nyerőosztályokban várható, ahol egyes esetekben a nyeremények akár 60%-kal is emelkedhetnek. Megkapta első nyugdíját Takács Tamás. A Kártágó énekese, bár most ünnepelte 69. születésnapját, eddig elszámolási vita miatt nem jutott hozzá a havi járandóságához. Elmondta, a rendszerváltás előtt az országos rendezőiroda, vagyis az ORI nem fizette be a járulékait, ezért kezdték meg csak most az utalást, amely havonta mindössze 65 ezer forintot jelent.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességméréssel találkozhattak a sofőrök a 23-as főúton, nem Tibel területén, valamint Ipoly szögön a vasúti átkelőnél. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Nulla óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 27-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja, és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

csere, csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes elnék az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfő Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyomány szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: A tűz